ünnepen a családommal együtt. Nagyon érzékeny, mélyen érintő dolog, de ez benne a kihívás, fogalmazott. Az előadás rendezője Tollár Mónika kiemelte, ritka, hogy egy színésznő színházi keretek között saját életének történeteit tárja a közönség elé. Mint mondta, az est elegáns, érdekes és szívhez szóló határmesdjén mozog, valódi élményt adva a nézőnek. A rendező hozzátette, hogy az előadás elsősorban azoknak szól, akik már elgondolkodtak azon, milyen örökséget kaptak felmenőiktől, és mit visznek tovább a következő generációk számára. Az estet követően a közönség kötetlen találkozón beszélgethetett az alkotókkal. A produkció a Bánbír, Deep Heart, Deep Soul irodalmi társaság, a Békés megyei könyvtár és a Békés Csabai Jókai Színház együttműködésében valósult meg.

0: Ingyenes sárkányhajózás lehetőségre hívja az érdeklődőket, kiemelten az iskolai osztályokat, a Békési Kishajó Kikötő és a Békési Kajakkenu Klub. A résztvevők díjmentesen próbálhatják ki a vízisportot, és átélhetik a közös evezés élményét. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok körében népszerűsítse a mozgást, az egészséges életmódot és a csapatmunkát. A szervezők úgy fogalmaztak, akár lapátos tesi óra keretében is várják az osztályokat és baráti társaságokat, hogy a tantermen kívül a szabadban szerezzenek közös élményeket. A részvételhez nincs szükség korábbi evezős tapasztalatra, csupán lelkesedésre és jókedvre. A sárkányhajózás alapja az együttesi ritmus és az összefogás, így kiváló lehetőség közösségek és osztályközösségek erősítésére. A díjmentes programhoz előzetes regisztráció és időpontfoglalás szükséges. A weboldalt kell felkeresni, a plakátokon található QR kóddal is beolvasható, ki kell választani a helyszínt, ahol a Békési Kishajó kikötőt kell megjelölni, és aztán az időpontfoglalás menüpontot választani. A regisztrációhoz bejelentkezés vagy új fiók létrehozása után kiválasztható a csoport számára megfelelő időpont. A 2026-2027-es tanévben is szolgálatot teljesítenek az iskolaőrök több mint 30 Békés megyei intézményben. A rendőrség tájékoztatása szerint korábban volt, hogy intézkedniük kellett, ugyanakkor az iskolák visszajelzése alapján a szakemberek munkájával elégedettek, jelenlétük megelőző jellegű és hozzájárul a biztonságos tanulási környezethez. Az iskolaőr nem rendőr, de a rendőrség állományába tartozó, speciálisan képzett, intézkedési jogkörrel rendelkező szakember. Feladata, hogy az iskolákban megelőző jelleggel segítse a pedagógusokat és kezelje a jogsértő helyzeteket vagy konfliktusokat. A Békés Vármegyei Rendőrség közlése szerint az iskolaőrök 97%-os átlageredményt kaptak az intézményvezetőktől. A legjobb értékeléseket az öltözködési szabályok betartása, az ápoltság, valamint a házi rend és az épület kiürítési tervének ismerete terén kapták. A korábbi tanévekhez hasonlóan a felelősség teljesen látták el feladataikat, jól együttműködtek az intézmények vezetőivel, tanáraival és beilleszkedtek az iskolai közösségekbe. A vármegyei közgyűlés korábbi beszámolójában a rendőrség a 2025-ös tevékenységét ismertette, amelyben az iskola rendőrök intézkedései is szerepeltek. 6 esetben kellett fellépniük, egy alkalommal testi kényszert is alkalmaztak. A rendőrség most részletezte az esetet is. Az érintett intézményben 2 tanuló verekedett össze, és egyikük felszólításra sem hagyta abba a bántalmazást. Az iskolaőrnek ezért testi kényszert kellett alkalmaznia, hogy megakadályozza a további sérülést. Közúti veszélyeztetés és ittas járművezetés miatt emelt vádat a gyulai járási ügyészség egy 45 éves férfi ellen, aki teherautóval üldözőbe vette feleségét egy orvosházi tanyáról történt szóváltás után. A vádirat szerint a férfi tavaly augusztus 14-én a délutáni órákban legalább egy liter sört ivott meg otthonában, a házaspár este összeszólalkozott, a nő pedig személykocsival elindult a tanyáról kivezető földúton. A férfi azért, hogy megállítsa és visszatartsa, egy kis teherautóval utána hajtott. A Békés vármegyei főügyészség közleményében azt írja, amikor a nő a szilárd burkolat nélküli Kamilla utcán haladt, férje utolérte, majd hirtelen jobbra kormányozta a teherautót. A két jármű oldala összeütközött, a nő autója pedig lehaladta az útról, és csak egy villanyoszlopnak való ütközést elkerülve tudott hirtelen megállni. A férfi ekkor kiszállt, odalépett a nő autójához, és egy késsel kiszúrta a baloldali gumiabroncsokat. A nő ennek ellenére továbbhajtott, de az Egressy utca elején a férfi ismét megállásra kényszerítette, majd a jobb oldali gumikat is kiszúrta. Személyi sérülés nem történt, de annak közvetlen veszélye fennállt. A rendőrök a férfit előállították az orvosházi ügyeletre mintavételre. A cselekmény idején enyhe fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt. A vádirat szerint szándékosan megszegte a KRESZ azon szabályait, amelyek a személy és vagyonbiztonság védelmét, valamint az alkoholos befolyásoltság alatti vezetés tilalmát rögzítik. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
0: Szállodai jellegű önkiszolgáló étkezéssel indul a tanév a Szeberényi Gimnázium kollégiumában. Ünnepi hangulatú koncerttel zárta a Stéklasszik sorozatát a Bartók Béla vegyeskar. Megérkeztek a gólyák, elindult a tanév előtti tábor a Táncsicsban. Befektetési csalások miatt nyomoznak két Békés megyei esetben. Már is mondom a részleteket. A Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium kollégium a svédasztalos, szállodai jellegű szabad szedéses étkeztetéssel kezdi meg az új tanévet Békés Csabán. Az intézmény és a Kornéliai Terem együttműködésének újabb állomásaként a diákok ezentúl kötetlenebbül, változatosabban és jóval kevesebb ételpazarlással étkezhetnek. A hagyományos menzás tálalást felváltó rendszer tesztelését már a tanév előtt kipróbálhatták a fiatalok. Az első hetekben az iskola és a szolgáltató közösen figyeli a működést, hogy a lehető legjobban igazodjanak a tanulók és a szülők elvárásaihoz. Az intézmény vezetése szerint az új étkeztetési forma nem csak a jól lakottságot, hanem a tudatos táplálkozás elsajátítását is segíti. Köveskúti Péter igazgató kiemelte, úgy látja, a tanuláshoz az is hozzátartozik, hogy a diákok jól lakottan üljenek be az órákra. Örömmel fogadta, hogy ilyen lehetőség áll az iskola rendelkezésére, és bízik abban, hogy a fiatalok megszeretik az új rendszert, valamint megtanulják az okostányér szemléletet, vagyis azt, hogyan étkeznek változatosan, saját ízlésüknek megfelelően reggeli, ebéden és vacsorán. A szabad szedéses étkezés egyik legnagyobb előnye, hogy a diákok bátran kísérletezhetnek a sokoldalú menü kínálattal. Ez segíti a változatosabb és örömtelibb étkezést. Fodor Mihály, a Kornélia étterem üzletvezetője hangsúlyozta, a tálalás során szállodai szintű minőségre és részletes tájékoztatásra törekednek. Az ételek nevei és allergén információi is ki vannak írva, megfelelő szervizeszközök állnak rendelkezésre, és többféle zöldség várja a fiatalokat. A friss saláta elemei külön sorokban található, így mindenki saját ízlése szerint állíthatja össze a tányérját. Az üzletvezető szerint céljuk, hogy a diákok olyan ételeket is megkóstoljanak, amelyeket máskor nem választanának. Ha ízlik, nekik újra szedhetnek és valóban jól lakhatnak, így nem kell külön pizzát rendelni egy kollégiumi vacsorára, hanem a szülők által befizetett étkezésből jutnak megfelelő mennyiséghez. A Bartók Béla vegyeskar Néked zeng ez a dal című koncertje zárta a Csabagyöngye Kulturális Központ Stég Klasszik program sorozatát szerdán. A reneszánsz madrigáloktól az operakórusokon át egészen a filmdalokig ívelő műsor ezúttal is teltház előtt csendült fel. A Bartók Béla vegyeskar számára az idei év több jelentős fellépést hozott. Tavasszal a Tavaszi Fesztiválon adtak koncertet, júniusban a Békés Tarhosi Zenei Napok megnyitóján szerepeltek a Békés megyei szimfonikus zenekarral. A Stég Klasszik fellépésük pedig évek óta visszatérő esemény a kórus életében. Kraszkó Márta, a kórus egyesületének elnöke elmondta, hosszú évek óta stabilan 50 fő feletti a létszám, és a közösséget a zene szeretete tartja össze. Úgy fogalmazott, hogy sokfélék ugyan, de a komoly és könnyű zenei művek előadása közös élményt teremt számukra, és az évek során kivételesen jó közösség alakult ki a kórusban. Az idei év további fontos eseményeket is tartogat. November 7-én a kórus fennállásának 50. évfordulóját ünnepli. A Bartók Béla vegyeskart 1976-ban alapította Rázga József a zeneiskola akkori igazgatója. A jubileum alkalmából ünnepi koncerttel készülnek. Karácsonykor 3 kórus, a Gyulai Erkel Ferenc vegyeskar, az Advent kórus és a Békés Csabai Bartók Béla vegyeskar közös koncertsorozatot szervez, amelyet Békés Csabán, Gyulán és Orosházán is hallhat majd a közönség. A város kedvelt Bartók kórusa ezúttal is könnyed nyáresti dallamokkal örvendeztette meg a közönséget a szabadtéri koncerten. Az énekkart szeretett karnagyuk Perlaki Attila vezényelte, aki már 20 éve dolgozik együtt a művészeti csoporttal. A T-Klasszik idei sorozatát így a zene, a közösség és a nyáresti hangulat egyében zárta a vegyeskar.

0: Habár a nyár még tart, a Táncsics Mihály gimnáziumban már megindult az élet. Augusztus 26-án megérkeztek a gólyák, vagyis a lendő 9-esek. A hétvégi ígjátékos feladatokon, próbatételeken és közös programokon keresztül ismerkednek egymással, hogy szeptemberre a most még feszengő diákokból összetartó osztályok formálódjanak. A tanévkezdés előtti gólyatábor több mint 10 éve hagyomány az intézményben. A diákok bőröndökkel érkeztek, hiszen a cél, hogy új osztályok valódi közösségé kovácsolódjanak, ebben pedig a tábor sokat segít. Bánki Horváth Antal Botond diáktitkár elmondta, különböző játékos feladatokkal hozzák össze az osztályokat, hogy biztos alapot teremtsenek a következő 4 évhez. Az idei tematika a rajzfilm megvilága, az osztályok a Shrek, a Hupikék Törpikék, a Hihetetlen Család és a Mici Mackó színeiben versenyeznek. Hangsúlyozta, hogy bár a gólyákban még van némi feszültség, a szervezők olyan programokkal készültek, amelyek garantáltan jó hangulatot teremtenek és megmutatják, milyen nagyszerű a Táncsics közösségéhez tartozni. A gólyatábor a Táncsicsból indul, a hivatalos megnyitót ismertetik a szabályokat, a 3 nap programját, és ekkor húzzák ki a diákok a másnap esti táncok kötelező elemeit is. Így például hastáncot adnak elő Gáspár Laci egyik dalára, míg a Roxfordban a Hattyúk tava elevenedik meg egy balett produkció formájában. Csizmadia Hédi úgy fogalmazott, azért választotta az iskolát, mert közel van és a legjobb döntésnek tartotta. Testvére is ide jár, sokat hallott a közökségről és tetszett neki. A gólyatábort is izgalmasnak ígérkező kezdésnek látta és már várta a táncsicsos éveket. Az iskolai feladatok után a diákok együtt indultak Gyopárosra, ahol a következő napokban kidíszítik faházaikat, bemutatkoznak, előadják a produkciókat, bátorságpróbát és akadályversenyt is teljesítenek. A 3 napos tábor végén pedig kiderül, hogy melyik lesz a gólyatábor abszolút nyertese. 2 Békés megyei férfi is csalók áldozatává válhatott befektetési ajánlatok miatt. Egy orosházi idősember 84 000, egy nagyszínási férfi pedig több mint 3 millió forintot utalt el, de egyikük sem jutott hozzá pénzéhez. Az orosházi férfi postai levélben kapott befektetési ajánlatot. A megadott bankszámlára 84 000 forintot utalt el, majd e-mailjében megérkeztek hozzá a tőzsdei fiókhoz szükséges belépési adatok. Belépni azonban nem tudott, az ajánlattevőt pedig azóta sem éri el. A nagyszínási férfi egy közösségi oldalon látott hirdetés nyomán került kapcsolatba egy ismeretlennel, akivel tőzsdei befektetésről egyeztetett. 5 részletben több mint 3 millió forintot utalt el, ám sem pénzéhez, sem az ígért hozamhoz nem fért hozzá. Az orosházi rendőrkapitányság mindkét ügyben csalás gyanúja miatt indított nyomozást augusztus 26-án. A rendőrség hangsúlyozta, utalás előtt mindenki tájékozódjon a befektetési csalások módszereiről. Több mint 2 hete egyetlen csepp víz sem érkezik a Békéscsabai evangélikus nagy templom mögötti Ártézi kútból. A város régi lakói számára ez a kút nem csupán vízlelőhely volt, emlékek, hétköznapi történetek, generációk életének része. Az idősebb csabaiak gyermekkorában természetes volt, hogy az emberek az Ártézi kutakból hordták a vizet, főzéshez, mosáshoz, fürdéshez, sőt az akkori ismeretek szerint ivásra is. Békéscsabán egykor több mint 20 Ártézi kút működött. Az első fúrás gondolata még 1884-ben merült fel, majd a következő évben Gold János vezetésével megkezdődött a munka a templom téren. A fúrást később Zsigmondi Béla folytatta, és 5 hónap alatt elérte a 280 méteres mélységet. 1890-ben a kút percenként 60 liter, 25 Celsius fokos vizet adott, amit a helyiek hamar megkedveltek. Az idők azonban változtak, ma már ismert, hogy a mélyfúrások kutak vize az arzén tartalom miatt nem feltétlenül alkalmas emberi fogyasztásra. Elsőre a szárazság tűnhet magyarázatnak, ám az Ártézi kutak több száz méter mély vízadó rétegéből kapják a vizet, amelyet számos földtani réteg választ el a felszíntől, így az esővíz hatása nem olyan közvetlen, mint egy hagyományos ásott kútnál. Felmerült egy másik lehetőség, hogy a környéken működő furt kutak együttes vízkivétele okozza az elapadást. Ha több kút ugyanazt vagy összekapcsolódó vízadó rétegeket használ, az megváltoztathatja a mélyben kialakuló víznyomást és vízháztartást. Ugye a templomkerti kút esetében valóban ez történt-e, azt vizsgálják. A Békéscsabai önkormányzat a kutak fenntartója közölte, egy hasonló 400 méter mélységű Ártézi kút található az Egység utca és a Franklin utca sarkán, amely szintén elapadt. A vízhozam csökkenésével kapcsolatban korábban tájékoztatást kértek a felszín alatti vízkészlet kezelőjétől, a Körösvidéki vízügyi igazgatóságtól. Az a feltételezés, hogy a környék fut kutyainak vízkivétele okozza a vízhozam csökkenését, nem igaz, mert ilyen nagy mélységű kutak nincsenek a környéken. A vízhozam csökkenést a rétegnyomás visszaesése okozza. okozhatja. Korábban is előfordult, hogy a kút elapadt és évekig nem üzemelt. Körülbelül 10 éve nyitották meg újra, és mostanáig folyamatosan adott vizet. Az önkormányzat válasza szerint tehát a jelenség nem egyedi, és a mélyben zajló természetes folyamatok állhatnak a háttérben.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgató lesz, aki létrehozta Békéscsaba első művészeti képzését. A Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium iparművészeti tagozatának jogelőd intézményét létrehozva a ruhaipar igényeire szabott, magas szakmai színvonalú művészet oktatást honosított meg Békéscsabán. Emellett fizika-kémia szakos tanárként pallérozta diákjai tudását, miközben filozófiai, szociológiai témájú doktori értekezést is írt. Több könyvet és publikációt jelentetett meg, mint Szent Györgyi Albert életének és pedagógiai módszerének kutatója. Beszélgetésünkben izgalmas részletek és érdekességek hangzanak el a Nobel-díjas magyar-amerikai orvos-biokémikusról, bemutatjuk a C-vitamin felfedezőjét, mint embert, mint az emberiség jövőjéért aggódó humanistát, de szó lesz Szent Györgyi Albert legnagyobb szakmai elismerés utáni életéről és a tudományos és közéleti tevékenységéről is. Tartsanak velünk!
1: Magyar óra!
0: Magyar óra! Start Rádió!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mityko György vagyok, a Körös Hír Centrum tudósítója. A mai vendégem Békés Csaba meghatározó középiskolájának, pontosan annak jogelődjének volt az igazgatója, aki közismerten kutatja és ápolja jeles tudósunk, Szent Györgyi Albert életét. Köszöntöm a stúdióban dr. Szemenyei Sándort, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium jogelődje, a Ruhaipari és Iparművészeti Szakképző Iskola és Kollégium nyugalmazott igazgatóját. Köszöntelek, és köszönöm szépen, kedvesen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Örömmel tettem, mert a Szent Györgyi Albert egy olyan példakép az életemben, pályámon, hogy mindenkor szívesen beszélek róla.
1: Fizika-kémia szakon végeztél, illetve filozófiát is tanultál az egyetemen. Általad jött létre Békés Csaba első művészeti iskolája, hiszen adaptívan a ruhaipar igényeihez kapcsolódó iparművészeti képzés jött létre az irányításoddal, melyet a vezetésed alatt grafikával is kibővített az iskola. A hallgatóknak elárulhatjuk, hogy mi művészeti programokon ismerkedtünk meg évekkel ezelőtt. A Csaba Gyöngye Kulturális Központban számos kiállításon találkoztunk, hiszen lelkes művészetpártoló vagy. A kedves feleségeddel együtt rendszeresen jártok kiállításokra, megnyitókra, és a Szegya kiállításaid is nyomon követitek. Hogyan jött a tudomány és a művészet, a reál és a humán műveltség az életedbe? Mikor döntöttél arról, hogy a fizika és a kémia mellett a filozófiával is foglalkozni szeretnél, mi ennek a története?
2: Igen, hát ugye sokszor egy különös párosítás, hogy a természet tudomány, művészet, hogy kapcsolódik össze, bár ha Szent Györgyire utalnék, akkor ő azt mondta, hogy voltak éppen minden természet tudósban van egy kis költő, van egy kis filozófus. Most félreértés ne essék, én nem magam szeretném hasonlítani ehhez, de végül is ebben van valami, főleg akkor, ha általános iskolában, középiskolában megalapozódik egy olyan művészet iránti fogékonyság, szeretet, ami az egész életutunkat végigkíséri. Nos, hát nálam ez volt, hogy művészettörténetet tanultam a gimnáziumban, és ez nagyon mély nyomokat hagyott a lelkemben, az érdeklődési körömben, és tulajdonképpen a művészethez való viszonyulásomat meghatározta. Aztán jött az egyetem, a kémia-fizika szakra jelentkeztem, mert volt érdeklődésem már gimnáziumban is a fizika, de jobbára a kémia iránt, és ezt a szakot választottam. Ez egy nagyon érdekes szakterület, erről nem akarok részletében beszélni, de az életemet abban a viszonylatban határozta meg, hogy épp a nyugdíjas éveket élve jöttem rá arra, hogy hát bizony az a tárgyi tudás, az a hallatlan nagy érdekes adatrendszer, amivel az egyetemen a kémia-fizika tudományának rejtelmeivel behatoltam, abból bizony alig-alig maradt meg valami konkrétan feladatmegoldásban és a többi. Viszont az egész életfilozófiámat, az életszemléletemet végleg meghatározta az a gondolkodási mód, amely ráirányította figyelmemet, érdeklődésemet a természet csodálatos világára, azokra a törvényekre, amelyek áthatják a vagy világmindenséget. De ahogy Szent György is mondta, ezek a nagy-nagy törvényszerűségek nem érnek véget a bőrünknél, hanem a mi szervezetünkben, az egész emberi rendszerben ott található az a törvényszerűség, amely egyben azt is jelenti, hogy a világ mindenségben nem önkény uralkodik, hanem nagy törvények határozzák meg. Na most ebből talán kitűnik, hogy elvezet ez a gondolat ahhoz, hogy a filozófiával nagy szeretettel foglalkoztam, hisz úton útfélen, hogy úgy mondjam, belebotlottam az elméleteknek ebbe a rendszerébe, és Szegeden még filozófia órákat látogattam, könyveket olvasgattam, de Isten igazából, mikor Békés Csabára kerültem, akkor ragadott magával a filozófia, és akkor mélyedtem el a filozófiai törvényszerűségekbe, és ez aztán elvezetett oda, hogy doktori disszertációt is írtam. Nem kimondottam filozófiai témából, de voltak éppen ezer szállal kötődött a művészethez, a természettudományhoz, amit írtam, hisz az emberrel foglalkozott, a családeszmény kutatás volt a lényege, 14 és 24 éves fiatalok családeszményének alakulása, nos hát ebből írtam tulajdonképpen családszociológiából a doktorimat, de nagyon sok szállal kapcsolódott, mint említettem, a filozófiához. Úgy sokat gondolkodtam, hogy miért kellett nekem ez a filozófiával, még azon túl is, hogy a hobbi korlátain túl is foglalkozni, és aztán rájöttem, hogy a 2000-es években a főiskolán felkértek arra, hogy oktassak etikát, aztán politológiát. Na, itt összetalálkozott csodálatosan, lélekemelően, szellememet emelően az a adottság, az a lehetőség, hogy végre elmélyedhettem valóban a filozófia csodálatos világában. Tehát így jött össze, és utána akkor már megalakult a Békés Csabai Művészeti Iskola, azzal kezdtük. Ez is nagy örömöm volt, hogy remek kollégákkal tudtam együttműködni, és tényleg egy alapjait raktuk le a művészeti képzésnek itt Békés Csabán. És ott már akkor tulajdonképpen a kémia-fizika, a filozófia és a művészetnek egy szintézise jelent meg a pályámon.
1: És ez rendkívül izgalmas, hiszen minél többet és minél több területről ismerhetnek meg a diákok, annál gazdagabbá válik a személyiségük, és annál jobban eligazodnak aztán később az életben. 2005. augusztus 1-én alakult meg a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium, mely ma a Technikum és Kollégium néven ismert. Mi alapján döntöttetek a névadásról, és mióta kutatott Szent Györgyi Albert életét?
2: Igen, a kérdésre adott válasz az összefüggő válasz. 2005-ben megszűnik tulajdonképpen a ruhaipari és iparművészeti szakközépiskola. A Szent Györgyi Albert nevet, ez a hármas is, három intézmény vette föl, az egészségügyi, a mi régi iskolánk és az akkori Tevan gimnázium és szakközépiskola. Ennek a névnek a kitalálásában a Tevan iskola gimnáziumnak a tantestülete vett részt, nagyon bölcsen tette. És amikor ez a három iskola, ahol a művészet egyesült tulajdonképpen az egészségüggyel, és részben a gimnázium, mint ugye a középiskoláknak a ismeretanyagának egy felsőbb szintjét közvetítő intézmény, akkor ennél méltóbb nevet talán nem is találhatott volna az akkori tantestület, hisz Szent Györgyiben éppen ez a komplexitás, az egész személyiségét ezt hatotta át, hogy a világot nagyon komplexen a művészet szempontjából, a filozófia, a tudomány szempontjából rakta össze és építette. Na most én már akkor, mikor az egyesülés vagy az integráció létrejött, akkor már a nyugdíjas lét rejtelmeibe fordultam, viszont nagyon örülök annak, hogy a új vezetés azt a feladatot bízta rám, hogy a Szent Györgyi nevet készülve egy évre esedékes névadóra, hogy én göngyölítsem fel azokat az információkat, amelyek mondjuk a Szent Györgyi névhez kapcsolódnak, és hát nagyon jó lesz a iskoláknak a közös nevének az indoklására. Na hát akkor indult el tulajdonképpen a feladat kapcsán a Szent Györgyi Alberttal való foglalkozás. Hát ugye ez nagyon nehéz úgy megismerni egy embert, hogy nem ismeri konkrétan, mert már sajnos nem élt akkor. Így akkor mi marad a kalandozónak, a személyiségkutatásban résztvevőnek? Maradt a irodalom, maradt a tudománnyal kapcsolatos ismeretanyag közlése, de maradt még egy olyan szál is, ami aztán fölgöngyölődött menet közben, az élő rokonokkal való kapcsolatfelvétel. Nekem ez egy nagyon nagy élményem volt, és az ember ismeretnek egy olyan területére, rendszerébe jutottam, ami egy életre meghatározó élményt adott, például a unokával, a Dávid Polit unokával, ez volt Szent Györgyének a legkedvesebb unokája, ezzel interneten sikerült felvennem a kapcsolatot, és amikor a iskola ünnepség volt, én azt kértem tőle, hogy legyen olyan kedves, írjon le valami visszaemlékezést a nagypapáról. És elküldte gyönyörű stílusban, mint a nagyapa írta volna, tehát rajongás, a tisztelet, tudás, az ember szeretet tükröződött ebbe a gyönyörű írásba.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval, akitől megtudhatjuk, kik segítették a Szentgyörgyi kutatásban, hogyan vélekedett a Nobel-díjas kutató az erkölcsről, békéről, illetve a földön dúló háborúkról.

0: Start Rádió.
1: A másik ismereti személy volt nekem a Szentgyörgyi András professzor úr, aki Magyar Tudományos Akadémiának 90 után tagja lett. Ő is hasonlóképpen foglalkozott a biológia tudománnyal, kutatással. Vele interneten konzultáltunk, nagyon-nagyon érdekes információkat adott Szentgyörgyi életéről, munkásságáról. És hát nem utolsó sorban a Szegedi Egyetemmel, szegény Márton József professzorral is fölvettem a kapcsolatot, aki a Szegedi Egyetemi Könyvtárnak a igazgatóhelyettese volt. Jobb szó hiány, azért mondtam, hogy szegény, ugye meghalt nem sokkal a iskola névadójának ünneplése után, de nagyon-nagyon bölcs ember volt, és imádta, szerette Szentgyörgyi Albertet. Nos, ez a forrása volt voltak éppen a Szentgyörgyi kutatásnak, ez volt a kiinduló pontja, és azért hozzáteszem, hogy egy közelebbi időben még élt a Cejzelendre professzor, ő is nagyon nagy segítséget adott a kutatáshoz. Ezek olyan élmények voltak, hogy nagyon nagy örömmel kutattam, és tényleg azt lehet mondani, hogy egy kaland volt egy ember egy személyiség megismerésében, és én úgy rögzítettem magamban, hogy sikerült megismernem egy embert. Nyilván a magam szubjektivitását, ezt nem tagadható el a emberismeret folyamatában és a feltárásában az életrajznak, de feledhetetlen volt, és nagyon örülök, hogy a sorstól megkaptam ezt a lehetőséget, hogy megismerkedjem Szentgyörgyi Albert életével.
2: Véleményed szerint mit üzenne a mának Szentgyörgyi, hogyha megtehetné? Mit mondana a fiataloknak? Itt külön kitérnék az Őrült majom című könyvére, amelyben a háborúkról rendkívül megdöbbentő és sokkoló gondolatokat osztott meg, illetve hát arról értekezett, hogy minél fejlettebbek vagyunk, és technikailag minél jobban lehetőségünk lenne egy jobb, átfogó, a bolygó egésze számára élhetőbb élet kialakítására, annál inkább növekednek a különböző fegyveres konfliktusok, zavargások és háború. Tehát úgy tűnik, hogy az ember valóban egy őrült majom, amely magát pusztítja, még akkor is, hogyha nem egyedileg teszi, de a társadalmak szintjén abszolút ez a tendencia látható. Mi a véleményed, illetve mit gondolsz erről?
1: Hát nagyon frappánsan összefoglaltad tulajdonképpen az ő szellemiségének az alapjait, mert ha megkérdezünk embereket, akkor általában az a válasz, hogy a Szentgyörgyi a C-vitamin. De nagyon kevesen érdeklődnek az egyéb írása iránt, nem azért, mert nem érdekli őket, hanem valahogy ezzel úgy meg is nyugodtunk, hogy C-vitamin, Nobel-díjas, egyetlen Nobel-díjas, és akkor ez úgy elringattuk magunkat ebben a büszkeségben, hogy van egy Nobel-díjasunk. Na most nekem is csak úgy adódott meg, én körülbelül ennyit tudtam. Na most most mondom így, nem nagy képviségként, hogy a kutatások, illetve a személyiség, az életrajz, az életpályában való elmerülésem során gondolkozott ki, hogy Szentgyörgyi Albert nagyon összetett személyiség volt. Nagyon frappánsan fogalmaznak a tudós társai. Például nekem nagyon tetszett az, hogy az egyik angol kutató úgy fogalmazott egy ünnepi alkalommal, hogy Szentgyörgyi Albert tudós volt és humanista, páratlan és feledhetetlen. Ebben megint minden benne van. A tudósok, az, hogy a filozófiával foglalkoznak, az, hogy az erkölcsel, nem új dolog, hisz Szentgyörgyi is ezen a vonalon nevelkedett. De foglalkoztak a tudósok, ahogy érezték, hogy baj van, hogy gyülekezik a felhő, amely elborítja Európa fénylő egét hamarosan, már a Nobel-díj kiosztásánál is. Minden Nobel-díjas pohár köszöntőjében, a vacsorákon, az előadásaiban arról beszélt, hogy a legfontosabb az emberi életben, hogy a jó akarat legyen, az együttműködés, a szolidaritás. Nem véletlen, 37-et írunk, amikor megkapja a Nobel-díjat. 37-ben már a fasizmus förtelmes ideológiája terjedt, sőt már ugye a náci párt mozgolódásai és kihatásai fokán fertőződött a lélek Európában. Na most ehhez csatlakozott Szentgyörgyi Albert, ez a ellentámadáshoz, és nem véletlen, hogy 1938-ban, egy évvel a Nobel-díj átadása után írja meg egyik csodálatos könyvét, az élet és a béke erkölcstana. 38-ban Belgiumban francia nyelven adják ki. Na most ennek minden írását nyugodt szívvel ajánlanám a ma élő politikusoknak, közéleti személyeknek és egyéni embereknek is, egyéni létet folytató nem közéleti embereknek is, hisz minden szava, minden eszmefuttatása egyszerűen csodálattal tölti el az embert, és az aktualitást is jelöli, hogy mennyire aktuális még ma is a béke és a háború kérdése. Ez nem csak 38-ban, ez azt is mutatja, hogy mikor Amerikába ment ki 1960-as, 70-es években, jelenik meg egy másik munkája, az Őrült majom, amely még komplexebben, határozottan fejti ki az emberi lét és a háborúnak az összefüggését, és megmondja, hogy a háború az emberi létből fakad. Abból fakad, hogy az ember önző lény, hogy az ember élni és élni akar, ami minden természeti lénynek, egyednek alapvető kérdése. Ebből fakad az önzőség az embernek, és ez vezet el oda, hogy gyilkolni is képes, ha a helyzet úgy hozza. Erről majd érdemes lesz beszélni, hogy ez a vonulat mit jelent, de hogy még mit üzen Szent György. Szent György fogalmazta meg több írásában, hogy mindenhez közen van, ami az élettel kapcsolatos, és mennyire következetes volt ebben is, hisz köze volt az élethez, mint tudósnak, hisz egész életében azt mutatta, hogy mi voltak éppen az élet. És ezt megint az ő megszokott rendjében, az ő rendszer szemléletében dolgozza föl, hogy megvan az életnek az alapja, az oxidációs folyamatok, az élethez energia kell a sejteknek, ez az oxidáció, és így jutott el a C-vitamin felfedezés, ami nem azért kapta a Nobel-díjat, nyilvánvalóan, hanem azért a kutatásért, amely az oxidációs folyamatokat voltak éppen az élet alapjából indul ki, és arra kap, vagy szerzett magyarázatot.
2: Tehát
1: és
2: a biológiai égés folyamatának a kutatása.
1: Pontosan, így van, és a másik az volt, hogy miután befejezte a Nobel-díj után ezt a kérdést, akkor tovább lépett.
2: Mivel foglalkozott Szent Györgyi Albert a Nobel-díj elnyerése után? Milyen további kutatásokkal állt az emberiség szolgálatába? Rövid szünet után megtudhatják a dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval folytatott beszélgetésünkről.

0: Start Rádió.
1: Kezdte az izomkutatásnál. Ugye, amiért Nobel-díjat kapott, az az égési folyamat, az élet keletkezéséhez szükséges energiaelőállítás, az izom pedig a felhasználója ennek az energiának. Mi több, amikor kimegy Amerikába, folytatta még részben ezt a izomkutatást, a rákkutatással foglalkozik. Az már azért teszi túl azon a szerencsétlen balsors jelenségen, hogy a legjobban szeretett felesége rákban hal meg, sőt, egyetlen lánya, Nelly, szintén néhány évvel később rákbetegségben hal meg. Nyilván ez is közrejátszott ahhoz, hogy a rákkutatással foglalkozott, de őt az izgatta, hogy mi lehet az oka annak, hogy ez a szervezet, az élővilág egyszerűen elkezd olyan dolgokat produkálni, ami tévútra vezet, sőt, tönkreteszi a szervezetet. És így jutott el a rákutatáshoz, alapjait megteremtette. Nyilván azóta modernebb eszközökkel kutatják, de ő kimondta azt, hogy nem a lomha fehérje molekulákban kell, azok vezetőképességében kell keresni a rák problémáját, hanem az elektronokkal, amelyek mozgékonyak, és ilyenkor jött rá arra, hogy voltak éppen mi is a rák kifejlődésének lényege. És akkor a következő, ami még foglalkoztatta a nevelés kérdése. Nagyon különös. 1928-ban írja alá Szent Györgyi azt a szerződést Krébersberg Kunóval,
2: az oktatási miniszternek,
1: aki nagy-nagy szeretettel hazahívja Szent Györgyit. Éppen Angliában, az Angliai Egyetemen dolgozott, és már akkor a kémia tudományok doktora is volt, hisz ott már nagyon közel állt ahhoz a molekulához, amely a C-vitaminnal kapcsolatos, és akkor építették ugyanis ki azt a tudományos rendszert, amely büszkesége lett Magyarországnak. Szeged szerencsére valami oknál fogva a pestiek nem akarták azokat a beruházásokat végrehajtani, amelynek mint objektumokon, mint intézményeken fölépítetett volna a kutatás, szegediek vállalták. Nos, tehát aláírja a szerződést, viszont azzal a feltétellel azt kérte Klebersberg Kunótól, hogy engedje már meg, hogy csak később töltse be a vezetői posztját, mert Angliában még egy nagyon fontos kutatásban vesz részt, és még körülbelül 2 év kell ahhoz, hogy ezt befejezze. Minden további nélkül megkapta, és így 30-ba tért haza Szent Györgyi Albert, és addigra már nagyjából egészében a dómtéri objektum már felépült, és megkapta az irodáját, megkapta azt a tervet, ahol pont a dómtérre írott, ennek van külön története még, és voltak éppen, az is érdekes, hogy 1930-ban volt egy nagy testnevelési konferencia Magyarországon, és erre felkérés kapott Szent Györgyi, mondván, hogy ismeri az angol százvilág testneveléssel, életvitellel kapcsolatos elveit, hogy tartson előadást. Na itt egy olyan fantasztikus előadást tartott, aminek megállapításai, és ugye ezt kérdezte Gyuri, hogy mi ez. Ez a nevelési kongresszus, vagy testnevelési értekezletnek minden szava ráillik a magyar oktatásra, annak hiányosságára, és azokra a feladatokra, amelyet az ifjúság, ergo a jövő nevében végig kellett volna, meg kellene ma is használni. Tehát a legaktuálisabb kitétel az ő szellemi életének, tanácsainak az ifjúság nevelésével kapcsolatos tételek voltak.
2: Nagyon ismert volt arról is, hogy rendszeresen sportolt, még idősebb korában is. Valószínűleg a hosszú életének is lehetett azért ehhez köze, illetve az általa felfedezett és mindenki által ismert C-vitamin, illetve aszkorbinsav árusításával kapcsolatban azt tartotta, hogy úgy kellene árulni, mint a boltokban a cukrot meg a lisztet, tehát kilós kiszerelésben, mert hogy nagy mennyiségben szükséges az emberi szervezet számára. Egyes kutatások ezt ma már nem teljesen tartják, tehát van, aki ezt már megkérdőjelezi, hogy olvastam olyat, hogy kromoszómatöréseket okoz nagy mennyiségben
1: a
2: C-vitamin. Igen, tehát tudjuk, hogy vannak ilyenek, viszont élete végéig 4-7 gram C-vitamint fogyasztott, és az özvegye, ugye a második felesége, Mársa Szentgyörgyi, nem olyan régen adott egy interjút, amelyben azt mondta, hogy tartja a férjének a testmozgással, illetve a C-vitaminnal kapcsolatos intelmeit, tehát rendszeresen sportol, és napi 4 gram C-vitamint szed. Tehát természetesen ugye mi nem vagyunk orvosok, és ugye ez semmiképpen sem egy ajánlás, de hát ugye ahhoz képest, hogy az Egészségügyi Világszervezet által mi az ajánlott C-vitamin mennyiség, ahhoz képest ugye ez egy rendkívül nagy mennyiség, illetve mondjuk azért ma már az orvos tudomány is javalja bizonyos betegségeknél, megelőzésnél, akár mondjuk az immunrendszer erősítés, látásjavítás, tehát mondjuk egy ilyen 1000 milligrammokat azért ma már minden további nélkül szoktak ajánlani, de azért mégsem 4000 milligram, azért erre mindenki felsziszeg még ma is. Szentgyörgyi orvosként a Semmelweis Egyetem jogelődjén a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi karán diplomázott, és ahogy említetted is, a Nobel-díjhoz vezető kutatásait részben Szegeden végezte, majd miután Nobel-díjas lett, akkor sem hagyta abba a tevékeny munkát, sőt, talán még intenzívebb fokozatra kapcsolt. A fiatal kollégái például a Magyar Tudományos Akadémián is ódákat zengtek arról, hogy a professzor úrnak milyen teherbírása volt még idős korában is. Miután Nobel-díjas lett, további kutatásokat végzett, és Magyarországon is. Tehát 1945-től ő lett a, ugye megint csak azt mondom, hogy a Semmelweis Egyetemnek a jogelődjén, tehát ugye a budapesti orvosi karon az élet és kórvegytani tanszéknek a tanszékvezetője, és abban a 2 évben, amit ugye itt eltöltött az emigrálásáig, teljesen újjászervezte, létrehozta a biokémiai intézetet, amely ma az Orvosi Biokémiai Intézet. Vajon ehhez csak egy Nobel-díjasnak van, vagy volt lehetősége, vagy pusztán a tudományos kutatásai alapján, ha mondjuk nem lett volna Nobel-díjas, vajon akkor is megkapta-e volna ezeket a lehetőségeket? Illetve még az a kérdés is felmerül, hogyha a Szovjetunió térhódítása nem következik be, és mondjuk nem csak 2 évet maradt volna, mert aztán utána rövid időn belül választott hazájában az Amerikai Egyesült Államokban kötött ki, és ott folytatott adta életét és kutatásait. Tehát mit hozott volna, mit hozhatott volna még Magyarországnak pluszban Szentgyörgyi Albert akkor, hogyha gyakorlatilag a politika nem űzi el?
1: Hát ez nagyon jó felvetés. Az életpályának egy nagyon fontos szakasza, úgy 38-39-től 47-ig, amit Magyarországon töltött el. Nos, ez nagyon kalandos út volt ám, sok nehézséggel a tudományos pályán is, de a közéleti tevékenységben. Ugye említettem az előzőekben, hogy egyik tudóstársa azt mondta, hogy tudós volt és humanista. De ezen túl a humanizmushoz, az ember szeretethez, az emberrel való foglalkozáshoz a politikai tevékenység is hozzátartozott, mert ő nem csak beszélt arról, hogy magyar vagyok, hanem tett is a magyar hazáért. Tehát ez egy nagyon lényeges megállapítás. Az ő lényéből, erkölcsi tartásából ez következett. Említetted a Budapesti Egyetemet. Jó kérdés, az biztos, ugye nem tudjuk, hogy mi lett volna, de az biztos, hogy már a 30-as évek végén, 32 körül már egyszer fölterjesztették őt Nobel-díjra, mint ez már ugye 50 év után már nyilvánosult. De ott valaki hát szóval nem támogatta. Na, ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy kezdetben a pesti professzori kar nem túlságosan örült Szentgyörgyinek. Tudnék, egy angol száz lezserebb szellemet, életvidám felfogást, a szellemnek való alázat, tudományát és tulajdonságát tartotta magában. És hát erre csak egy példa, hogy a visszaemlékezésben leírja, hogy elég nagy problémát jelentett, hogy az egyetemi előadásoknál ugye úgy volt, hogy a professzorok felolvasták az előadást. Szentgyörgyi nem. Szentgyörgyi kiállt oda, kötetlenül szabadon mondta a beszédeit. Gyönyörű stílusban ezt elmondom, logikusan elmondta, ugye utaltam arra, hogy mit mondott, hogy minden természettudósban van egy filozófus és egy kis költő is, de azt mondták az angol kollégák is, illetve írták, hogy amit angol, illetve Amerikában elmondott beszédeket, az is felemelő volt. Tehát olyan angolra fordított, csodálatos stílusban tudott beszélni. Ha már itt vagyok, akkor ezt megemlítem, hogy ugye költő, amikor kint volt Amerikában, már akkor dúlt a vietnámi háború, tehát ő szembe találkozott, az már bonyolította, nehezítette a tudomány, nehezítette az orvoslás, kevesebb pénzült, stb. És akkor ő nagyon keményen felszólalt, amerikai elnökökkel tartott kapcsolatot, ott Fehérház bürokratáival is, és leveleket adott közre, újságokba jelentettek cikkeket, hogy fejezzék be, hát itt élni kell, nem a háború, stb. Stb. Tehát ez is egy nagyon érdekes dolog, és ott írja meg 65-ben a Salmus Humanus, tehát az ima az emberét, körülbelül én így fordítanám, című versét, amit aztán 65 után már ő lemezre vette, és elküldte a prominensebb országvezetőknek, és ebben fohászkodik Istenhez, a gondviseléshez, a békéért, stb. Tehát ezt csak azért hoztam fel, hogy ő mindent megtett, megtett a a világában, megtett a tudományos életben, és megtett voltak éppen a filozófikus és a politika szintjén is.
2: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket dr. Szemenyei Sándor, nyugalmazott iskolaigazgatóval, amiből megtudhatják, hogyan került Szentgyörgyi Albert a politika színterére, miként vélekedett hazájáról, illetve szó esik a feledhetetlen tudós családi hátteréről is.

0: Start Rádió.
1: Nagyon nagy lelki élményt és hatást jelentett számára, hogy a világhírű Sorbonne Egyetem díszdoktorával 38-at írunk. 38 második világháború előtt vagyunk, első világháború szörnyűségei után vagyunk, és a francia tudós társadalom nyilván függetlenül és nem valószínű, hogy konzultált a politikával, meghívja Szent Györgyi Albertet, a magyar tudóst, hogy átadja neki a tudományos díjat. Ez egy óriási dolog, de az is óriási dolog volt, Szent Györgyi nagyságára való és magyarság tudatára való, hogy a beszédében valahogy úgy fogalmazott, hogy egy bal sorsában naggyá vált nemzet tudósa vagyok. És biztosítom a tisztelt publikumot, hogy magyar tudósok, magyar művészek által ez a nemzet még magasabb szintre fog emelkedni. Egy nagyon nagy sikert aratott, és nagyon örült ennek a kitüntetésnek. Na most utána jött a Magyarország évek, visszatér Magyarországra, tudományos életbe, de, és akkor itt visszatérek az előző kérdésedre, a bevezetődben, hogy tettél, vajon ha nem Nobel-díja Szent Györgyi, akkor eljutott volna ilyen magaslatokra. Ahogy én látom a kutatásaim meg a információm alapján, amikor visszatért, ugye a Kléber-Zern időszak, ő nagy ember volt már előtte is, mert például az, hogy a Korvin koszorút megkapta Hortitól. Ez 37. január-februárjában adták át, tehát elismerte. Akkor utána, amikor visszajött, akkor később valamikor ugye Szegedre kerül. Szegeden aztán 41-től 42-ig volt a akkor már Horthy Miklósról elnevezett egyetemnek a rektora. Egy évig volt ennek a rektora, és akkor ott csodákat művelt. Aztán egyre intenzívebben bekerül Magyarország politikai életébe. A németek elleni küzdelemben részt vesz olyan, hogy Bai Zoltánnal például, aki Julaváriban pihen, a hanvai nagyon jó barátok voltak, és fölkérték a Tudományos Akadémia vezetéséről, nem vállalt el, Kodály Zoltán lett, de részt vett a tudományos élet irányításában, és a tudomány és a politika kapcsolatáról két megjegyzését mindenképpen kiemelném. Az egyik megjegyzés, ami lehet, hogy kicsit mentegetőzés is, de mégis, hogy nem ő kereste a politikát, hanem a politika szökött be az ő életébe. Tehát ez ugye azt jelenti, hogy magával sodorta, nem ő ment kuncsorogni, hogy valamilyen funkciót kapjon a politikai életben, hanem őt kereste meg a politika. Pontosabban a magyarországi politikai viszonyok úgy alakultak, hogy ő úgy érezte, hogy hazájáért sok mindent meg kell tennie. A Szovjet-Magyar Baráti Társaságnak elnökévé választották, ezért aztán több támadást kapott, mi több, amikor Amerikába 48-ban kiment Angliába, elég sok problémája volt ebből, mert az amerikai hírszolgálat kutatgatott, hogy na hát az orosz kapcsolat, pedig nagyon tudóshoz méltó, és tényleg egy intellektuális emberhez méltó választ adott, azt mondta, hogy hiába bírálják őt azért, hogy kereste a kapcsolódást az orosz tudomány, mert Putyin a Tudományos Akadémia többször meghívta. De azt mondja, ő azzal tisztában volt, hogyha már a nagy világrend alkotói úgy döntöttek, hogy Magyarország szovjet fennhatóság alá kerül, ez várhatóan tartós időszak lesz. Hát ha tartós időszak lesz, akkor a békében élés többet használ hazámnak, mint hogy viszálykodjak az oroszokkal. Tökéletes. Mikor a Rákosi rendszer erősödött, akkor ő kivonta magát a politikai életből, kért engedélyt arra, hogy Svájcba menjen pihenni, sielni. Aztán kint volt Svájcban, közben kapta a híreket, hogy a barátjait már a Rákosi rendszer szereplői, politikai tényezői kezdik letartóztatni, és szóval jött a rém, a Rákosi rendszer rém, és ennek ellenére hazajött volna, de amikor van az a író, aki a Halálos tavaszt is írta, majd ez megint eszembe jut.
2: Zilahi Lajos.
1: Zilahi Lajos, így van. Az nagyon jó barátságban voltak, és hírt kapott, hogy Zilahi Lajos letartóztatták. Akkor már tudta, hogy itt ő következik, és

0: híres beszédét a rádiónak, aminek érdekessége, és ott fejtette ki, körülbelül így hangzott, hogy én egy másik országnak, Amerikának vagyok állampolgára, igyekszem ennek az országnak hasznára lenni, de ebben az igyekezetben soha nem feledtem, hogy magyar ember vagyok, hazám Magyarország, mint ahogy gyermekkoromban volt. Ez fantasztikus beszél.
1: Csodálatosan beszél. Bennem felmerül az a kérdés, hogy vajon mi kell ahhoz, hogy valaki ekkora zseni legyen? Tehát milyen összetevők szükségesek? Ez biztos, hogy nagyon sokakat érdekel. Ugye Szent Györgyének azért van egy olyan családi háttere, ami által, hogyha mondjuk ő nem lett volna tudós, ő már akkor is egy valószínűleg ismert ember lett volna, bármivel foglalkozott volna, hiszen az anyai péd nagyapja Lenhosszék Mihály Ignác volt, aki Magyarország főorvosa. Hát ez gyakorlatilag a mai az országos tisztifőorvosi rangnak megfelelő pozíció. Tehát a déd nagyapja 1825-től volt Magyarország főorvosa, és 1825-ben ő vezette be a kötelező védőoltást, konkrétan a himlő elleni védőoltást. Ezzel emberek százezreit mentette meg, és valószínűleg valamiféle affinitás a tudományok és az élettudomány irányában azért náluk öröklődött családi vonalon.
0: Igen, ez nagyon jó, ezt a vonalat, ez egy nagyon a tudományos pályát tekintve egy abszolút meghatározó forrása az ő zseniségének, nagyságának. Hát nyilván itt a gének hatása, de hát ez is a gén állományban benne van, ha valaki az orvostudománnyal, a szellemi élet csodáival foglalkozik, és a ő családjukban, amiről beszéltem, hogy a művészethez való affinitása, mindennapos volt, írja a zene. Állandóan ezt hallgattak, gyönyörű szimfóniákat, zongorázott az édesanyja, és akkor ez is kódolódott belé. Tehát az orvosi, a tudományos, a világ rejtelme iránti nyitottság az származik az anyai ágról. A másik ág, az apai ág, az őt úgy kísérte végig, mint ahogy írja egyik írásában, hogy azt mondja, édesapám azt mondta nekem, azzal engedett útra, hogy fiam, tedd mindig azt, amit jónak látsz. Ez ugye a szabadságnak a sugallata, vagy a biztatása. És a másik, hogy a papa, mint jogászember, gazdálkodó, a kreativitásnak ezen ágát örökölte. Tulajdonképpen Szent György. Meg a politikához való affinitást, talán nem is mondom, hogy politika, hanem inkább a
1: közélet való.
0: Ugye az ember javát szolgálja, azok a közéleti tevékenységek, hisz a Szent Györgyi vonalon is, ugye ők Erdélyből származnak, de több olyan politikai pályán lévő őse volt, aki a bécsi udvarban dolgozott. Tulajdonképpen az apai ágon jön a politikai élet lendülete, anyai ágon pedig a tudományoknak a vonzalma.
1: És valószínűleg akkor az apai ágról, ugye a politikai ágról jött a nyelvi készség, és említetted, hogy onnantól kezdve, hogy Nobel-díjas lett, azért válságba került az élete, hogy akkor mi várhat még rá, ugye számot adott, bár utána még rengeteg fantasztikus dolgot és produktumot csinált, de hogy ez a Nobel-díj ez azért is nagyon érdekes, mert ha valaki megkapja, akkor onnantól kezdve élete végéig gyakorlatilag mondhatjuk, hogy az egész világ figyeli, és ezzel lehet nagyon jól élni, és lehet kevésbé jól élni. És azt gondolom, és biztos ebben megegyeztetünk, hogy Szent György Albert remekül élt ezzel a lehetőséggel, és élete végéig egy olyan tudós életét élte, akire büszkék vagyunk, büszkék lehetünk, és a jövő ifjúságának is mindenképpen példát mutat. Kedves Sanyi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, önöknek pedig köszönöm a figyelmet.

0: Rádió.
1: Hónaptól nem érdekel, hajársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Hónap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a

0: Start Rádió.
1: Dr. Szemenyei Sándor nyugalmazott iskolaigazgatóval hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
2: Start Rádió.
3: Sok zene, és még több!
4: Start Rádió.

reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió. Köszöntöm a hallgatókat, Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Rózsa Böbe modernkori boszorkány lesz, akivel a benne rejlő erőkről, illetve azok felfedezéséről fogunk beszélgetni. Ki is valójában a boszorkány? Mielőtt a mondák seprűvel szágoldozó némbereire asszociálnánk, gondoljunk inkább egy olyan segítőre, aki az energiákat pozitív irányba terelgeti. Racionalista gondolkodók hívhatják életvezetési tanács, de ő, aki hisz a természet feletti létezésében, úgy véli, hogy boszorkány. Tartsanak velünk!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Simpő Brigitta vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója, és köszöntöm mai vendégemet, Rózsa Böbét, aki a modernkori boszorkányságról fog velem beszélgetni. Szia Böbe, mutatkozz
2: meg. Szia Brigi, Rózsa Böbe vagyok, Békés Csabán születtem, és itt is élek, hát most már a férjemmel, mert a nagyfiunk az kirepült Budapestre egyetemista, készíti a szakdolgozatát, úgyhogy ketten vagyunk, és hát itt éldegélünk.
1: Hogy lettél boszorkány? Hogy jöttél te erre rá, hogy te itt a 21. század idusán nekiállsz boszorkánykodni?
2: Hát ez, mivel lassan már 50 leszek, mondhatni, hogy nem új keletű, sőt annyira nem új keletű, hogy egészen a mostani életem gyerekkoráig vezethető vissza, mert hogy nekem többször mondták, amikor apróság voltam, hogy te kis boszi, de tudod, ezt olyan nagyon kis kedvesen, aranyosan, és a legtündéribb az anyai nagyikám volt, aki ezt mindig így megsimogatta az arcomat, tudod, az a kis kedves nagyis energiával, és te kis boszi, mert hogy olyan kis huncut voltam, tehát hogy én mondhatnám azt, hogy nem voltam jó gyerek, de nem is rossz, hanem az az eleven. Fáramáztam lánylétemre, verekedtem, fociztam, tehát minden, ami a csövön kifér. És aztán 4 éves voltam, amikor elmentem óvodába, és hát az első komolyabb jel, nem volt már szabad jel az óvodába. Virágocskákat, mindenfélét elvittek ugye a lányosok, és akkor volt egy pár, és köztük volt a seprű. És a seprűt az óvónéni választotta ki nekem a seprűt, úgyhogy nem tudom, ott az óvónéni mire volt már akkor éber velem szembe, de hogy már akkor seprű volt az jelem. Úgyhogy amikor ez így leesett nekem sok-sok évvel később, főleg amióta beleálltam ebbe a boszis energiába, akkor mondtam, hogy hát igen, ez már akkor ott volt. És aztán utána szépen mentem tovább, mint ahogy mindenki más cseperedtem, ugye óvoda, iskola, tovább. És mindig volt bennem valami olyan, nem tudom, egy ilyen belülről jövő információ, vagy energia, hogy megfogalmazhatom, most már tudom, hogy ennek az volt a neve, hogy tudtam, hogy kilógok mindenhonnan. És hogy hajlamos voltam ugye rosszul érezni magamat ettől, főleg akkor, amikor büntit kaptam, vagy beírtak az ellenőrzőmbe, hogy az Erzsike, mert akkor még Erzsébet voltam. Most már eljutottam oda, hogy megváltoztattam a nevemet Böbére. Hát nem éppen úgy viselkedik, ahogy kellene, vagy ahogy a normáknak megfelel. És hát az én anyukám az mindig tudta, mert hogy hát ott volt, hogy na hát, hogy azért így meg úgy nem lehet viselkedni, de azért nem volt ez, hogy most így sarokba voltam állítva, vagy hogy ilyen nagy büntik, mert egyébként az anyukám is nagy boszorkány.
1: Szóval hagytak boszorkánykodni.
2: Igen, már akkor a magam kis életkorának megfelelően, és aztán utána egy egészségügyi kihívás volt, ami engem más irányba terelt, úgymond a racionális valóságtól egy kicsikét, na és akkor aztán zúgy bele az energetikába úgy, ahogy kell, és aztán ott elkezdtek a képességeim szépen felébredni, és rájöttem arra, hogy nem csak a saját testemmel vannak képességek, ugye az, hogy kialakult egy betegség, hát ugye nem figyeltem oda a jelekre, most már ezt is tudom ugye utólag. És aztán utána, ahogy elkezdtem tanulni ezeket a technikákat, akkor rájöttem, hogy nem csak a saját testemmel van képességem, hanem úgy egyáltalán úgy a többi testtel is.
1: De ez azt jelenti, hogy érkezett egy betegség az életedbe, és nem megijedtél, mint egy átlagos ember, hanem elkezdted gyógyítgatni magad?
2: Igen, először is már ott azon nyomban kérdeztem, hogy hát, de hogy ez micsoda lehet vajon, mi lehet ez az egész. Pedig akkor még így nem volt így úgymond spiritualitás az életemben, vagy ilyen, hogy energiák, dehogy is nem. Hát már utólag rájöttem, hogy dehogy nem. Hát a varázslat, a spiritualitás, az energiákkal való működés az alapállapotunk, és hogy egyébként meg az mindenkiben benne van. Tehát, hogy
1: és benned is benned volt, igen. Csak nem így nevezted.
2: Így van, más nevet adtunk neki. Ugye a racionális valóságunkban másképp hívnak dolgokat, mint az energetika terén, vagy az energiagyógyászat terén, és ez is így teljesen rendben van. És hogy ugye elkezdtem, mert hogy olyan nézőpontom volt, hogy azért orvossal is megnézetem, hogy mi ez, és hát azon a útvonalon elindultam. És amikor már 4 éven keresztül mindig menetrendszerűen, szinte ugyanabban a hónapban, mindig kikötöttem ugyanannál az orvosnál, és még mindig fennállt a probléma, na jó van, akkor mondtam, hogy itt a véle fuss el véle, elindultam egy másik irányba, 180 fok, és akkor jött az energiával való munka, és hát ott nem csak a képességeimre ébredtem rá, hanem nagyon sok mindenre, hogy az életemben mennyi mindent nem úgy csináltam, ahogy nekem az kényelmes, kellemes, könnyű volt. És hát aztán ez közel 20 éve volt, és aztán hát itt nem volt megállás. Amikor az ember ezeket megtapasztalja, akkor valahogyan éber lesz olyan jelekre, olyan információkra, amit másképpen fordít le magának, és utána megismerkedtem más modalitásokkal, sőt egy olyannal is, ami kifejezetten nagy hangsúlyt fektet a testekre, és ez nekem nagyon a világom volt, és ahogy így tágult szépen az ismeretségi köröm, tágult az éberségem, tágult az információm, és ott már nem csak az energia világára, hanem ugyanúgy a racionális világra is a rálátásom, a nézőpontjaim elkezdtek megváltozni, és bekerültem egy olyan közösségbe, ahol olyan másképp, még másképpen fogták föl ezeket a dolgokat. És megismerkedtem egy olyan hölgyel, aki úgy gondolta, nagyon nagy, széleskörű tudásra tett szert ő is már az energetika, energiagyógyászat világába, és ő úgy gondolta, hogy hát, hogy így viccből, így játszásiból csinál egy ilyen bossis csoportot, és hát bejött. Bejött a gondolata neki, és hát ez már több éve volt, és én már mindjárt az első jelentkezők közt ott voltam, hogy én jövök, én szeretnék ebben részt venni. Fogalmam nem volt, hogy mire jelentkezek, nem tudtam. Szerintem még akkor lehet ő se, hogy mi fog ebből kikerekedni, de hogy ott volt az az izgatottság, amikor tudod gyerekkorodban, jaj, hogy megkaptam ezt a játékot, vagy babát, vagy valami. És hogy annyira csodálatos volt, mert ahogy lement az első csoport, úgymond, ahogy én, amiben én is benne voltam, ott felébredtek még plusz képességek, akkor még 10 hónapos volt a képzés, és a következő csoport, mikor indult, akkor én már ott vállaltam, megbeszélve ezzel a hölgyel, hogy az anatómia rész, mert ugye én masszőrnek is tanultam, nagyon sokféle masszást megtanultam, és ugye ez hozott egy ugye anatómiai tudás, meg még pluszba a saját éberségem a testekről, és a második csoportban meg már én tanítom az anatómiát, és ezt nem úgy kell elképzelni, hogy doktor meg orvosok lesznek, hanem mivel testkezeléseket csinálunk, ezért fontos az, hogy tudjuk, hogy a vesénk a májunk, igen, mi hol van, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy fogd meg mondjuk a kerescsontot, akkor mondjuk ne a nyakán alá keresgéljen az illető. Úgyhogy, hogy, és akkor ez meg még sok más van még itt, tehát hogy nem csak a test.
1: Tehát 20 éve ébredtél rá arra, hogy neked vannak képességeid körülbelül. Bár gyerekkorod óta kísértek a jelek.
2: Igen.
1: És azt szeretném kérdezni, hogy neked mindig kényelmes volt az, hogy mondjuk a családodon belül is bossinak tituláltak, vagy volt esetleg ellenállásod a bossisággal kapcsolatban? Bocsáss meg, mert hogy manapság, ugye nyilván akit boszorkának, boszorkáinak titulálunk, amellé azért társul egy jó nagy halmaz előítélet és nézőpont, és mondhatni a mai emberek is még mindig abban vannak, hogy a boszorkányok rosszak, tőlük félni kell, ugye egy teljesen ismeretlen varázsvilághoz köthető mítikus lények, és a nagy ismeretlen ezzel kapcsolatban. Ez neked mennyire volt esetleg szerepkonfliktus, vagy bármi konfliktus a lelkecskédben?
2: Alapvetően én mindig tudtam, hogy az, ami bennem van, az nem rossz. És hát tettek róla a helyzetekbe, hogy rosszul érezzem magam tőle, és voltak, mondhatni így, összehúzódásaim, vagy önbántalmazásaim, de hogy azon mindig felül tudtam kerekedni azért valamilyen szinten, de ilyen nagyon éles helyzet soha nem alakult ki, hogy engem most ezért bántsanak, vagy hogy ne azt mondják kedvesen, hogy boszi vagy, hanem te egy baszarkány vagy, és akkor gonoszan így engem berakni ebbe a dobozba.
0: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbe bosszival, akitől megtudhatjuk, hogyan lesz valakiből boszorkány, illetve hogy hogyan tapasztalta meg a racionalitás mögötti világot.

0: Start Rádió.
1: Más irányból viszont valahogy nem feltétlen a külvilág, hanem hogy én magamban, amikor elkezdtem az energiákkal foglalkozni, nagyon sok előző életes információ érkezett meg hozzám. Hogy én hányszor voltam ezért megbüntetve. Tehát inkább előző életes információim voltak, mint jelen életes arról, hogy én...
2: Ezt hogy kell elképzelni? Hogy érkeztek neked ezek az információk?
1: Ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor megtanultam meditálni, én nagyon-nagyon szerettem a meditációt, mert azon túl, hogy hozott egy békét lelkileg, és hozott egy kipihent állapotot testileg, azon túl mindig kaptam valami... olyan infókat, ami általában képekben jelent meg nekem. Tehát ez is egy képesség. Nem mindenkinek képekben jelenik meg. Van, aki csak energiákat érzékel, de tudja, hogy az az energia mit jelent. Van, akinek színekben jelenik meg. Van, akinek különböző árnyalatokban jelenik meg. Van, akinek semmi nem jelenik meg, és ez is teljesen rendben van. Mert hogy ugyanis az energiák világában mindig úgy jelenik meg minden információ, sőt, nem csak az energiák világában, hanem a racionalitásban is, hogyha egy jobban belegondolok, mindig úgy jelenik meg minden információ, úgy jut el hozzánk, ahogy mi azt be tudjuk fogadni. És ez lehet egy emberke, aki jön és mond két mondatot, és így hoppá, csak leesik nekem. Nyilván ehhez kell egy éberség. De hogy nekem visszatérve erre a meditációra, nekem ott jött nagyon sok információ ezekről a dolgokról, és először nem tudtam hova tenni. Volt olyan, amitől így konkrétan megijedtem, amikor konkrétan a boszorkány égetés jelent meg.
2: Azt a mindent.
1: És akkor, hogy miközben van nekem ehhez? Hogy ez most miért jelent nekem meg? Amikor már ugye kijöttem a meditációból, akkor ugye élénken éltek ezek az információk, és aztán utána nyilván volt egy tanítóm, egy segítőm, voltak körülöttem olyan emberek, akik segítettek ráébredni, hogy vajon milyen válaszok vannak ez mögött, és aztán utána, amikor már sokadjára jöttek ezek az információk, akkor egyszerűen csak kérdeztem, hogy akkor ez most a múlthoz tartozik, hogy milyen információ van itt számomra, amivel most itt van dolgom, nyilván azért jelent meg. Úgyhogy, és aztán így, mint a hamupipőke, a hamuból ugye így kiválogattam a dolgokat, aminek relevanciája volt, vagy van a jelenben, és aztán azzal mentem tovább. És addig ott volt velem, amíg volt vele dolgom, aztán lapozzunk. Kérem a következőt. Körülbelül így.
2: Szóval, innentől kezdve nem annyira kérdés számomra, amit elsőnek felírtam magamnak, hogy vannak-e boszorkányok 2024-ben, mert hogy olyan bizonyossággal mesélsz ezekről a különleges képességeidről, hogy már én sem kétkedek ebben. Hogyan lesz valaki boszorkány? Honnan lehet tudni valakiről, hogy boszorkány, illetve megtalálják-e a boszorkányok egymást? Erről mesélj nekem, kérlek.
1: Hogyan lesz valakiből boszorkány, vagy hogy derül ki? Mindenféleképpen ez az én példám, ahogy keresztül mentem ezeken is, ahogy ráébredtem dolgokra, ez mindenféleképpen azt mutatja, hogy vannak olyan képességeink, amit amikor megszületünk, nem tudunk. És hogyha megengedjünk, hogy fölébredjenek...
2: Illetve akkor tudjuk legjobban, nem? Csak elfelejtjük.
1: Igen, így is lehet mondani. Igen, útközben elfelejtjük. És aztán utána, amikor én hiszek abban, és látom, és tudom, mert ezt tapasztalom a saját praxisomban is, hogy mindig, ami történik az adott életben velünk, bármilyen esemény, az mindig valahogy hogy azért történik, hogy ránézzünk arra, hogy hogyan működünk, hogy meglássuk az összefüggéseket. Igen, hogy kik is vagyunk, miért vagyunk itt, és aztán utána megnyílik egy olyan világ, ahol rájövünk arra, hogy vannak különleges képességeink, és ezt szokták sokszor boszorkánynak, bosszinak titulálni. De menjünk tovább egy picit ennél, mert az, hogy most energiagyógyászat testeket kezelek, segítek ráébredni arra, hogy valakinek mi nem jól működik az életében, ugye, aki hozzám fordul, viszont maga a boszorkányság az ennél sokkal tágabb.
2: Mi szerint?
1: Nem csak az, hogy én ráébredek, és mondjuk először saját magamon kezdem el ezeket a képességeket kipróbálni, hanem teljesen más kapcsolódás lesz a külvilággal. Sokkal hamarabb meglátja az, aki beleáll ezekbe a képességekbe az összefüggéseket, nem csak saját magával kapcsolatban, hanem a külvilágban. Más emberekkel kapcsolatban, más kapcsolódásokban. Jobban rálát arra, hogy a racionális valóság mögött milyen energetikai összefüggések vannak, és ez óriási volt számomra, mert hogy amikor az ember megtapasztalja ezt a másik oldalt, akkor hajlamos megítélni a racionális valóságot, pedig az is van valamiért, és ugyanolyan létjogosultsága van rajtam, és most nekem, amiről beszélek, nagyon igaz, mert hogy fut a testemen végig a hideg, a meleg, és így jelez az én testem, hogy igaz az, amit mondok, amit gondolok, és amit élek, és ez nekem a legfantasztikusabb visszajelzés, és ez is egy boss is képesség mondhatni, de menjünk még tovább. Nem csak a racionális valóság és az energetikai világnak a kapcsolódása és az összefüggései, hanem például a természettel való kapcsolódás. Kommunikálni tudsz fákkal, növényekkel, állatokkal, hogyha hajlandó vagy akkor, mikor bemész egy erdőbe, elkezdenieként az energiaként létezni, hogy nem berohansz, berontasz, hanem annak is van egy csodálatos világa, van az erdőnek egy szelleme, van többféle őr benne, tehát hogy ebbe bele lehetne menni részletesen, de egy olyan kapcsolódást tudsz megtapasztalni, és szerintem ez mindenkinek megvan, akár foglalkozik energiákkal, akár nem, hogy megyek az erdőbe kirándulni, mert az nekem olyan megnyugtató. És biztos vagyok abban, hogy ha nem is tudatosan, de érzékeli mindenkinek a lénye, a lelke ilyenkor, hogy milyen közegbe érkezett meg, mert az a természetes világunk.
2: És van egy megkövetelt tisztelet is bennünk olyankor. Nyilván, ahogy megkaphatjuk ezt a nyugalmat, amiért oda mentünk,
1: így van.
2: Ezért mi is úgy bánunk a természettel ilyenkor, hogy nem ártunk neki, hanem szeretve hagyjuk ott.
1: Igen, igen, hiszen ez a bolygó ugye az energetikai, spirituális körökben ugye földanya, tehát feminin bolygó, pacsamama, vagy ugye többféle neve van, és hogy nekem ez mindig egy ilyen csodálatos, már a neve az volt, és hogy amikor az erdőbe bemész, akkor ő vele kapcsolódsz igazán. Minden teremtmény, aki a bolygón él, az a földanyának a gyermeke. És hogyha az ember képes ezeket fölismerni magában, akár csak egy, szoktam mondani, egy ilyen lepke szálcsapásnyit, akkor mindig megnyílik egy kicsikével nagyobb-nagyobb tér. És már amikor már az egész pillangót már teljes önvalójában látod, kitárt szárnyakkal, ahogy létezik, akkor már azt lehet mondani, hogy hú, akkor te már megnyitottál magadban egy olyan csatornát, ahol el tud indulni ez a varázslatnak szoktuk mondani, de egyébként ez tényleg az. És kapcsolódni tudsz ugyanúgy az állatokkal, más élőlényekkel, és valahogy az egész valóságod megváltozik, és elkezded egy olyan szemüvegen keresztül nézni, amikor azt mondod, hogy én többet nem bántok, én többet nem ítélkezek, hanem úgy igyekszem létezni, hogy harmóniában tudjak lenni ezzel az egésszel. Mert amikor beleállsz ebbe az energiába, akkor olyan oldalait mutatja meg, amit, hogyha csak mész, monoton, automata üzemmódban, mint
2: nem
1: egy biorobot, akkor nem érzik, illetve érzékelsz, csak nem engeded meg, hogy megérkezzen hozzád ez a sok-sok információ. És egy teljesen más szemüvegen keresztül tudod nézni, és amikor ezeket elismered magadban, akkor még nyílik a tér, és akkor tudod azt mondani, hogy oké, én ezt választom, az egész mindenségével együtt, és ez már akkor egy életvitel lesz. Ez egy teljesen, igen, egy teljesen új világ, ahol önmagad tudsz lenni, és ez a legóriásibb. És mersz önmagad lenni, mert ez a közösség, amiben én is benne vagyok, pont ez az, amit folyamatosan generál, hogy nem bántjuk egymást, hanem elismerjük egymást, vagy hogyha látjuk azt, hogy a másiknak valami már jelen van, már megjelenik, és akkor figyelj csak, hogy észrevetted amúgy, hogy te erre már éber vagy, és hogy te ezt tudod, és akkor, hogy így egymást támogatjuk, segítjük, és megtaláljuk automatikusan a többi bosszit. Mert kapcsolódnak hozzá.
2: Szóval megtaláljátok egymást.
1: Meg. Ez olyan, mint egy láthatatlan, hát igen, az energiákat nem lehet látni, de hogy bár van, aki képes rá, hogy egyszerűen kimegy a kollektívba.
2: Mesélj egy picit erről nekem, hogy említettél itt nagyon sokféle különleges képességet, vagy hát racionális szemmel nézve különleges, igen, képességet, hogy a természettel kommunikálunk, az állatokkal kommunikálunk, a gyógyítást említetted.
1: Igen.
2: Milyen különleges képességekre hajlandóak, hajlamosak, milyen különleges képességeik vannak a boszorkányoknak?
1: Vannak olyanok, akiknek van a kristályokkal, az ásványokkal például különleges képesség, és az nem áll meg ott, hogy ásványkarkötőket csinál, hanem ez tovább megy, mert aki beleáll ebbe a képességébe, a személyre szabottan tudja csinálni, és nem ez az összedobja két perc alatt, hanem hangolódik. És
2: ezzel is gyógyítani lehet?
1: Pontosan, igen. Alapvetően azt ugye mindenki tudja, hogy az ásványoknak van egy gyógyító képességük, hogyha hajlandóak vagyunk összekapcsolódni vele, és ugye ennek is megvan a varázslata, megvan a menete. Ez egy szertartás, amikor valaki ezzel dolgozik. De egyébként az is egy szertartás, amikor egy testtel dolgozunk, mert nem odaállok is pif-paf, hanem ráhangolódok, megkérdezem, hogy mi az, amit kér, mit kér most itt, mi az, amit szeretne leginkább. Én ezért változtattam meg a saját praxisomban is ezeket a kezeléseket úgy, hogy személyre szabott. Mert nincsen nagy könyv, minden test másképp működik, bár ugyanúgy nézünk ki, ugyanolyan a testfelépítésünk, két fülünk van, két szemünk, két kezünk, két lábunk, de hogy más az energetikája, mindenkinek van egy csomagja, amivel érkezik. És például az a boszi, aki mondjuk a kristályokkal dolgozik együtt, hát csak egy példát szeretnék gyorsan elmondani, tavaly kint voltunk az wellnessen, és ott megkértem ezt a kristályos boszi kolléganőmet egy fesztiválon, kint voltunk, az Everness az egy ilyen spiri fesztivál, és oda kimentünk, úgy döntöttük, hogy megmutatjuk magunkat a nagy plénum előtt, és nekem van egy saját energetikai testkezelésem, és megkértem ezt a kristályos boszi barátnőmet, vagy kolléganőmet, teremtő társamat, hogy te kéri ez a testkezelésem azt, hogy te csinálj neki egy karkötőt. És képzeld el, hogy körülbelül olyan 4-5 óra hossza volt, mire az a karkötő megteremtődött, és leült, és ott volt a kis dobozkája, millió egy kristály, vagyis hát ásvány gyöngyöcskékkel, ott volt fazettázott, sima, kicsi, nagy, ilyen-olyan, amolyan, és hogy így az egész, mint amikor a konyhába főzöl, kinyitotta a varázsdobozát, kipakolt mindent, és elkezdett hangolódni, és így félszemmel így figyeltem, mert ugye én csináltam a saját előadásaimat, meg azért úgy jöttem, mentem ott a területen, ahol voltunk, és félszemmel figyeltem, hogy mit csinál, és hogy ott ült, és hogy befűzött egy ásványt, és aztán fogta, kivette is másikat, és hogy ahogy csinálta, hogy tehát az maga a varázslat, és itt a boszorkányság, ugye nők vagyunk, hogy ismerjük már el, hogy a női minőségnek az egyik része a boszorkányság.
0: Vannak férfi boszorkányok? Árthat egy boszorkány? Hogyan lehet jól használni az energiákat? Rövid szünet után megtudhatják a Rózsa Böbével folytatott beszélgetésünkből.

0: Sport Rádió.
1: Csak női boszorkányok vannak?
2: Alapvetően igen, most mondjuk azt, hogy igen, bár nem szeretem ezt így egyértelműen kijelenteni, nem. Csak a férfiak alapvetően racionális gondolkodásúak, más útvonalakon működnek.
1: Nehezebben állnak bele a bosziságukba?
2: Hát, nekik ez olyan nem annyira nagyon buli. A hétköznapi életben ott sokkal jobban megtalálják magukat, bár most már egyre többen vannak, hála Istennek, akik jönnek. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk, mert ők pontosan ezzel a férfi energiával egy teljesen más töltetet tudnak adni az egésznek, és alapvetően a harmóniához ez is hozzátartozik, hogy a női férfi energiák, a női varázslók, a férfi varázslók, igen, az egyensúly ott legyen, úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki. És azt akartam még mondani, hogy ezeket a varázslatokat például főzés közben is lehet csinálni, mert hogy jó esetben szeretettel főzöl, de hogy nálam ez is nagyon megváltozott, hogy olyan energiákkal főzök, hogy szívesen, könnyedén, és ott van benne az a szeretet, és hogy tényleg nálunk mindenközben látok, mindig minden annyira finom. Igen.
1: A boszorkány fűszerekkel.
2: Igen. Azokkal az energetikai fűszerekkel,
1: amikkel dolgozunk. Hogy egy szeretettel fűzöd. Lehet-e ártani boszorkányként? Mennyire van ennek ez a sötét oldala, amit racionális, normál, átlag gondolkodású emberek gondolnak? Tehát, hogy tényleg léteznek ártó boszorkányok? Van-e ilyen megkülönböztetés, hogy jó boszorkány, rossz boszorkány? Te mit gondolsz erről?
2: Hát amióta mi így összeálltunk ezzé a közösségé, mi tapasztalunk feketét-fehéret rendesen. Szóval még mindig vannak olyan nézőpontok, olyan energiák, olyan mögöttes elgondolások, akik még mindig a szerelmi kötéseket rakják, meg még mindig ilyen elgondolásokkal és gondolatokkal, energiákkal működnek, és nekünk, mi ezt megfogalmaztuk magunknak nagyon-nagyon hamar, pontosan az a fő célunk, feladatunk, hogy mi ezt gyógyítsuk, ezt az egészet. Mert hogy a mi nézőpontunk szerint nincsen rossz vagy jó, mágia vagy varázslat, hanem a mi mögöttes energia és gondolat van. Tehát most én főzhetek úgy is, hogy oké, a fene egye meg, most nekem ezt meg kell főzni, ezt a kaját, mert nem tudok mit enni, és akkor ilyen energiákkal állok oda, akkor az már egy negatív, egy rossz töltés. És lehet, hogy ízleni fog a családnak, mert ugye az étel maga összerakja a fűszerek meg az ízesítés, de hogy lesz egy olyan töltése, egy olyan energiája, amitől mondjuk lehet, hogy úgy fog érezni, hogy de rossz a gyomra most neki. Megette bár ezt a kaját, de hogy nem jó, nem érzi jól magát tőle. És hogy ezért szoktuk sokszor azt mondani, hogy lehet úgy mondani valamit, hogy a másik úgy érzi, hogy elpusztult tőle, miközben úgymond szép szavakat használsz.
1: Sőt, és még mondani sem kell, igaz?
2: Így
1: a szemmelverés.
2: Igen, pontosan, igen, ez az egyik. A másik pedig lehet úgy is beszélni valakivel, hogy olyan energia van mögötte, hogy ő úgy érzi, hogy így szárnyal, mert hogy meg tudod fordítani ezekkel a mögöttes energiákkal, nem mindegy mindig a töltés, és hogy nagyon érdekes, mert itt is van egy különleges képesség, és ezt a racionális valóságban sokszor úgy szokták hívni, hogy emberismeret, mert hogy amikor valakivel beszélgetsz, és hogy ami kijön a száján, az nem koherens az energiával, ami mögötte van, és ott már azt mondod, hogy itt nekem valami gyanús, itt van valami sumákság, és ugye ott a hazugságra, a ferdítésre ott már éberek vagyunk, és ez ugyanúgy megvan a racionális valóságunkban, és ugyanúgy megvan az energetikai terén, energetika terén, csak ugye másképp nevezzük. És hogy ilyen formán számunkra nincsenek rossz boszorkányok, és a boszorkányság nem rossz. Mert hogyha visszamegyünk a történelembe, és a boszorkányság útvonalán, akkor alapvetően gyógyítónők, varázslónők. Tehát ők mindig akár egy vagy régen voltak, például a mexikóiaknál vannak ezek a nagy, amikor a törzsekben, vagy az indiánoknál is tudjátok, a varázslók, meg a, hogy is hívják őket, mindig elfelejtem. Na mindegy, van egy nevük nekik ott is.
1: Sámánok.
2: Sámánok, igen, köszönöm szépen, akik a nagy szellemekkel kapcsolódva. Tehát ők is, ha azt nézzük, az is egy ilyen energia, és hogy a gyógyítás, a nem ártás, a saját magadként létezés is, abból működés és hozzájárulni a képességeiddel az adott közösségbe, ahol élsz és létezel, az arra már rá lehet fogni, hogy boszorkányság, pedig nem. És hogy ezeket a képességeket, amikor az ember valaki választja, vagy kapja, mindegy, hogy minek nevezzük, akkor én azt mondom, hogy kötelessége beleállni. És én tényleg én azt kívánom mindenkinek, hogy meglássa magába a bosszit.
1: Mindenki lehet boszorkány, illetve mindenki boszorkány, bárkiből lehet, vagy ez egy ilyen külön születési kód, egy külön program bennünk, és nem lehetséges, hogy mindenki ráébredjen akár különleges képességekre. Van olyan, akinek nincs semmilyen különleges képessége?
2: Mindenkinek van különleges képessége, ez a én vagy a mi érdekes nézőpontunk, csak nem mindenki választja azt, hogy eként fog létezni az adott életbe. Hanem ő a hétköznapi kis életébe, pontosan azért, hogy ő magának megteremtse azt, amiben a legboldogabb, a legörömtelibb, és úgymond a családjának, ha mondjuk egy hölgyről beszélünk, aki vezeti úgymond a családot, vagy mondjuk ő a gyógyító a családba, nem biztos, hogy választja azt, hogy ő ezen a vonalon fog, mondjuk ebből fog megélni, most csúnyán fogalmaztam. De van, aki igen, és ez választás kérdése. Akkor, amikor eldöntjük, hogy az adott életben úgymond milyen karmát, vagy milyen batyut hozunk magunkkal, akkor az abban benne van. És hogy úgymond a karma is arról szól, hogy elkezdett kicsomagolni ezt a kis csomagodat, a hátizsákodat, és hogy mi jön abból fel, és hogy mondhatjuk arra is, hogy ez is egy boszorkányság, hogy én merem ezt vállalni, hogy én azt kicsomagolom, és amikor így belenézek először még félve, és még csak egy-két apróságot veszek ki, utána elkezdem kihányni nagy lendülettel, és egyre jobban kíváncsi vagyok rá, de nem feltétlen kell mindenkinek ezt választani, hiszen ez is az egyensúlyhoz hozzátartozik, hogy van egy olyan energia, vagy egy csoport, vagy bármi, aki képviseli ezt, és vannak különböző más csoportok.
1: Valóság.
2: Igen, a másik valóság, és az nem kevésbé vagy jobban boszi, ha mondjuk a bossziságról beszélünk, csak másképpen boszi. És ők azt a valóságot táplálják, és itt van a harmónia, és visszatérve megint a Föld anyára, a Föld bolygó, mint anyag, és az univerzum, mint energia, ő is egy harmóniában van bennünk, és ő is ezt kéri tőlünk folyamatosan, hogy aként a harmóniaként létezzünk, amire akkor éppen pont az adott pillanatban képesek vagyunk.
1: Tudtok segíteni a hétköznapi, jelenleg még két lábon járó embereknek abban, hogy megismerjék a saját különleges képességeiket? Tehát tudtok segíteni csomagot bontogatni?
2: Igen, kifejezetten tudunk, mivel mi is sokfélék vagyunk, sokféle irányból jöttünk, vannak köztünk jogászok, képzeld el például, ez olyan így felragyog így mindig a szemem, amikor úristen, egy ilyen valaki, aki
1: teljes
2: ilyen...
1: paradox állapot, igen,
2: azt mondaná az ember, pedig nem, mert ő is eljutott oda, hogy elismeri magába ezeket, és igen, tudunk segíteni, mert senki sem születik úgy, hogy mindent is tud, sőt, egy csomó mindent nem tudunk, vagy elfelejtünk, ahogy ugye mondtuk már pár perccel ezelőtt, és hogy tudunk olyan dolgokban is tudunk, ami a hétköznapi egyszerűbb élethez szükséges ahhoz, hogy egyszerűen csak megtaláld a helyedet, és ne menjél traumába azzal, hogyha mondjuk történik veled valami rossz dolog, akkor úristen, most mi lesz? Most elvesztem az állásomat, most nem tudok pénzt keresni, most sorolhatnánk ugye a nézőpontokat, de hogy hogyan tudsz megmaradni a középpontodban, és hogy hogyan tudsz még abból annyira jól kikeveredni, hogy még el se tudod képzelni akkor, amikor megtörténik veled ez a rossz dolog. Szóval, hogy így fordítjuk át az energiákat, és mindig megpróbálunk és mindig a harmónia tere jön, de hogy visszaterelni a kibillent energiákat a harmónia terébe is, hogy minden pillanatban jelen tudjunk lenni ezzel az egésszel, ami zajlik. Bennünk is, meg körülöttünk is.
0: Hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Rózsa Böbével, amiből megtudhatják, elfelejthető-e a spirituális képesség, illetve hogy hogyan tudjuk használni a képességünket a mindennapi életben.

0: Start Rádió.
1: Van olyan, hogy valaki elfelejti a képességeit? Illetve van-e olyan, hogy nem akarja felvállalni, és ezért elnyomja magában? Ilyenkor tud ez a képesség belülről dolgozni?
2: Olyan nincsen, ha a képesség egyszer megmutatja magát, azt nem lehet se elnyomni, se kitörölni, se semmit nem lehet vele. Illetve elnyomni lehet, bocsánat. Elnyomni lehet, de akkor az azt jelenti, hogy ilyen paradoxon ez is, hogy a képesség kezd el használni téged. Tehát olyan, mintha ilyen öntudatra ébredne, és így olyan dolgokat generálna köréd, amit csak így pislogsz, hogy már megint, oké, akkor mit nem veszek észre. Mi van itt, amire nem vagyok hajlandó észrevenni? Mert hogy csak rajtunk múlik. Hogyha nem választja valaki azt, és nem engedi meg, hogy megjelenjen, és nem veszi észre benne a saját potenciáját, nem látja meg, hogy hogyan tudja használni úgy, hogy neki is jó legyen, de mindenki másnak is jó legyen körülötte, akkor ott nem történik meg a választás, és nem áll bele, és olyan, mint hogy elkótyavetyélni ezeket az energiákat.
1: Mert hogy olyan, mintha ez egy ajándék lenne, igaz? Úgy
2: beszélsz róla. Igen, ez az tulajdonképpen, csak először hajlamosak vagyunk, mint ahogy én is többször megijedtem tőle.
1: Megijedtem
2: tőle, igen, és hogy nem választottam, nem engedtem meg, hogy megjelenjen, és aztán persze mindig csináltam magamnak csodálatos betegséget, megint, mert hát miért is ne, és akkor szoktuk ilyeneket mondani, hogy de profi vagy, nagyon ügyes vagy, de mi lenne, ha már ezt a teremtő energiát megfordítanád, és mondjuk nem a betegségek teremtésére használnád, hanem mondjuk arra, hogy boldog legyél, és a többi, és a többi, és a többi. Szóval igen, a képességeink azok így működnek, és tényleg ajándék és áldás, csak meg kell tanulni úgy nem ránézni, hanem megérzékelni inkább azt, hogy mi az, amit tud nekünk adni. És mi segítünk ebben, hogy ráébredjenek arra, hogy mit tud nekik adni. Hogyha választanak minket, vagy önmagukat ezáltal.
1: Olyan érdekes, mert bennem is dolgozik itt az izgatottság, hogy vajon bennem milyen különleges képességek lehetnek? És azt érzékelem, hogy olyan, mintha ez egy ilyen kis építő kocka lenne az önazonosság felé, hogy igenis merjünk ránézni arra, hogy akkor bennünk milyen képességek lehetnek, amit akár mások különlegesnek gondolhatnak, mert hogy ez is olyan érdekes, nem? Hogy különleges képesség, de milyen szempontból?
2: Igen. Nekem például most az anyukám jutott eszembe, és nem véletlen. Az én anyukám mondhatni azt, hogy különleges képessége a kedvesség. És akkor mondják azt, hogy kedvesség, hát az miért különleges? Hát mindenki tud kedves lenni, ne? És én tudom anyát kívülről nézni, mert ez is egy nagyon fontos dolog, hogy amikor az ember saját magával tisztába kerül, és a batyujának a nagy részét már kipakolta, vagy legalábbis folyamatban van, hogy ezt a batyut pakolja, akkor saját magával tisztába kerül, és nem lesz elfogultság, hanem egy megkövetelt őszinteséged lesz. És innentől kezdve, amikor saját magaddal kezdesz tisztába kerülni, meg fogod tudni tanulni. Önmagától megérkezik az, hogy kívülről látod a másikat, és tök mindegy, hogy a gyereked, vagy az anyukád, vagy a férjed, nem lesz elfogultság, mert tisztán látod és érzékeled őt. És az anyukámnak pontosan ez a kedvesség mögött van egy olyan energia, egy olyan töltés, amilyen nagyon egyedi. Láttam én már millió embert kedvesnek lenni, meg hallottam kedvesnek lenni, de úgy, mint ahogy
1: nem
2: az én anyukám. Igen, nem érzékeltem annak, és hogy ott van mögötte, és hogy dajkanőként dolgozott óvodába, érted, évtizedekig, és a mai napig úgy köszönnek neki az utcán, érted, hogy röpül felé a felnőtt ember, érted, akit ilyen kis pöttömként, ugye, dajkanőként az óvodába gardírozott, és hogy a mai napig imádják és örülnek neki, és hogy ez az. És ugye erre el lehet mondani, hogy igen, ez egy különleges képesség, mert ilyen kedvességet, amit ő adni tud, nem sokan képesek.
1: Egészen nagyon meg szeretném megismerni édesanyádat, én is repülnék felé.
2: Igen.
1: Igen, mert nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy kedvesek velünk, kedves szavakat használnak, de közben abszolút érzékeljük, hogy a hideg is futkos tőle, annyira tudjuk, hogy ez nem az.
2: Így van.
1: Mindig ezek a hátsó szándékok.
2: Hát mert van, tehát hogy ezt is el kell ismerni, hogy igen, és ez is egy képesség, hogy ismerd el magadba, hogy

0: Isten, és akkor, hogy én nekem itt vannak a képességeim, és nekem ezeket kellene behozni ebbe a valóságba, és akkor jön egy csaj, aki azt mondja, hogy akkor mi legyünk bosszik, és akkor legyünk egy csapat, és akkor bizony sok nézőpontot tisztítottunk, és a mai napig is tisztítunk rá, mert a racionális valóságban még mindig, ugye, ahogy te is mondtad, hogy ez a boszorkányság, ez még mindig nagy félelmet kelt, és hogy azért is vált, úgymond nekünk a mottónká ez, vagy a feladatunká, hogy mi meggyógyítsuk ezeket a nézőpontokat, hogy nem az a vasorúbába, fekete ruhába, és
1: nem repkedtek seprűben, vagy seprűháton.
0: Pedig milyen jó lenne egyébként, pipakod a érnék. Igen. Szóval, hogy azért azt úgy beraktuk a valóság, hogy hát, ha majd egyszer seprű röpködünk. Ez egy olyan energia, amivel futunk mi is egy pár kör, de nem csak ez, hanem minden egyéb más, amikor olyan jelenik meg az életünkben, ami még eddig nem volt. Ugye elhisszük, hogy nem tudunk vele mit kezdeni. Hiszen legyünk őszinték, a körülöttünk lévő világ nem azért dolgozik, hogy te önmagad legyél. Megvan a rendszernek a lényege, most ne rakjuk nézőpontokba, mindenki tudja, hogy milyen érzi a bőrén, a saját valóságában mindenki egyénileg, de hogy én, amikor most az elmúlt pár évben végigmentem egy nagyon komoly egészségügyi kihíváson, én ezeket az energiákat, ezt a tudatosságot nagyon-nagyon jól tudtam ott kamatoztatni. Igaz, hogy amikor az ember megengedi azt, hogy jelen legyen mindennel is, minden energiával, és így ömlik az információ, akkor nagyon nehéz mondjuk egy kórháznak a rendelőjében, vagy egy nőgyógyászati osztályon jelen lenni ezekkel az energiákkal. Viszont én azt mondtam, hogy jó, én nem fogom hagyni, hogy én itt elveszek. Olyan helyeken tudja az ember ezt úgymond kamatoztatni, és mindig a legfontosabb, hogy saját magam miatt. Mert ott én rólam volt szó, az én testemről volt szó, az én állapotomról volt szó, és hogy kiálltam saját magamért. És tök mindegy, hogy ez hogy jelent meg abban a valóságban, az se érdekelt.
1: És nyertél, drága Böbe?
0: Igen.
1: Helyes.
0: Nagyon sok mindent nyertem, és még mindig jön az információ, mert a betegség mögött mindig van egy jó nagy adag, hát mondhatnánk, képesség, információ, valamiért az kialakult, és amikor én ettől megszabadultam, és kibontottam ezt az energetikai csomagot, és bontogatom azóta, még mindig egy csomó minden jön.
1: Hogy él ma egy boszorkány? Most azt mondtad, hogy nem repkedtek seprűk, összetört a világom, de mesélj, miket szoktatok ti csinálni a hétköznapokban?
0: Miket szoktunk csinálni? Hát egyrészt mindenki ugye legtöbben segítő szakmában vagyunk, és hát ennek ugye rengeteg válfaja van, a masszőrtől kezdve egészen a coachig, tehát mindenféle minőségben vagyunk, és hát ugyanúgy éljük a hétköznapjainkat, mint mindenki más, azzal a különbséggel, hogy a varázslat az ott van minden pillanatban. Tehát van egy láthatatlan varázspálcánk, és hajlandóak vagyunk, hát talán minden nap egy újabb valóságot teremteni, mert hogy hisszük azt, hogy ezzel a létezéssel, ezzel a felfogással tudunk invitálás lenni azoknak, akik ébrednek, vagy ébredeznek, vagy talán azoknak is, akik még nem. De mi meghagyjuk mindenkinek azt a választást, hogy majd, amikor megérkezik, akkor megérkezik. És nem az a fontos, hogy mi hozzánk érkezzen meg, mert amikor választ úgymond minket valaki, és akkor most beszéljünk arról, hogy minket, akkor valahol önmagát választja. Nem azért vagyok, hogy felébresztelek, hanem hogyha felébredsz, akkor ott legyek.
1: Jaj, de szép. Mondj nekem egy hétköznapi varázslatot.
0: Értő figyelem. Most nekem ez jött, hogy úgy nézek mindenkire, úgy kommunikálok a férjemmel, a fiammal, a családommal, a praxisomba, hogy értő figyelemmel vagyok jelen velük. Nem megmondani, hogy mit csináljon, hanem hozzásegíteni ahhoz, hogy ő ébredjen rá, hogy neki mi működik. És ezt kiterjeszteni, önmagam mindig jobb és jobb verziója lenni.
1: Csodálatos. Nagyon szépen köszönöm, Böbe, hogy itt voltál velünk. További jó varázslást kívánok. Hajrá, boszik! Seprűnyére fel! Igen. Minden jót kívánunk!
0: Varázslat fuss, és varázslat terjedj!
1: Fuss és pöcc!
0: Igen! Köszönöm szépen!
1: Köszönöm, Böbe!

0: Sportrádió.
1: Rózsa Böbe modernkori bosszival hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Az energetikai kezelések nem helyettesítik a hagyományos terápiát vagy más kezelési formákat, de kiegészíthetik azokat, támogatja a személyes fejlődést és az élet különböző területein való előrehaladást. Mindig fontos szakemberhez fordulni, ha komolyabb mentális, fizikai vagy érzelmi problémákkal küzdenek. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádió. Józást kívánok!
0: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Az Európai Bizottság szerint a magyar hatóságok felelőssége a Vasvármegyei azbeszt szennyezés kármentesítése és a védelmi intézkedések meghozatala. A testület a szombathelyi helyzet súlyosságára figyelmeztető nemzetközi nyílt levélre válaszolva közölte, hogy az uniós szabályok betartása a nemzeti hatóságok feladata. Bár a kormány korábban 3 milliárd forintos alapot jelentetve a 12 kilométernyi érintett útszakasz leaszfaltozására, a végrehajtási utasítás hiánya miatt az önkormányzatok egyelőre nem tudják megkezdeni a munkálatokat. A CETL Debrecen vizsgálja a 9 dolgozójánál kimutatott fokozott nikkel terhelés forrását, miközben szigorítja a munkavédelmi szabályokat. A hatóságok a vizsgálatok lezárásáig felfüggesztették a berendezések üzembe helyezését 3 üzemben, valamint környezetvédelmi szabálysértések miatt 10 millió forintos bírságot szabtak ki a vállalatra. A debreceni cellagyárban a tesztgyártást előkészítő munkálatok közben észlelték a hiányosságokat, amelyeket a cég tájékoztatása szerint már orvosoltak. 8 hónapig tartó javulás után augusztusban megtört a bizalom az új kormány iránt a GKI legfrissebb felmérése szerint. A fogyasztói és az üzleti bizalmi index is csaknem 4 ponttal esett vissza a júliusi 4,5 éves csúcspont után. A lakosság és a vállalkozások körében a legnagyobb mértékben az ország következő egyéves gazdasági helyzetének megítélése gyengült. Az Európai Bizottság 2031-ig tette közzé az óraátállítások hivatalos dátumait, miután a tagállamok nem tudtak megállapodni a rendszer eltörléséről. A döntés értelmében idén ősszel október 25-én térünk át a téli időszámításra, a gyakorlat pedig a megszokott rendben folytatódik tovább. Az évi kétszeri óraátállítás mindaddig érvényben marad, amíg az Európai Unió nem fogad el egy új kivezetésről szóló jogszabályt.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Jó reggelt kívánok, augusztus utolsó hétfőjébe vágunk bele. Rádiózzunk együtt augusztus 31-én együtt, közösen. Hello, ez a Sport Rádió reggeli műsora. Oh!

0: Jó reggelt, augusztus 31-e van, méghozzá hétfő. Ma az Erikákat és a Bellákat köszöntjük a névnapjukon. Őket innen is üdvözölhetjük. Rajtuk kívül bizonyos esetben még a Ramónák, a Rajmundok, az Aidák, az Aldánok, a Paminák és az Aminák is ünnepelhetnek.
1: Reggeli Start. Music Latte.
2: Start Rádió.

Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Augusztus 31-én, amikor is, ezen a napon született Julius Caesar, római császár, Krisztus után 12-ben. Ezen a napon született Amilcare Ponchielli, olasz romantikus zeneszerző 1834-ben, de Ellen J. Lerner, amerikai író, musical és dalszövegíró is.

0: Amerika!
1: Jó reggelt kívánok! Augusztus 31-e van méghozzá az utolsó augusztusi hétfő. Rádiózzunk együtt egészen délelőtt 9-ig, rengeteg hasznos információval és jó zenével kezdjük ezt a mai napot is.
2: Reggel is tart! Music Latte! Music Latte! Finoman ébreszt!
3: Tart Rádió!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A pedagógusok szakszervezetének elnöke szerint az új tanévnek még a régi struktúrában vágnak neki az iskolák, ám a Klebelsberg központ átalakításával a tankerületi rendszer is változhat. Totyik Tamás kifejtette, hogy a jogszabályi módosítások nagyobb önállóságot adnak a tanároknak és az intézményeknek, de a fenntartói feladatok tisztázása még várat magára. Az elnök hangsúlyozta, ha az önkormányzatok visszaveszik az iskolák üzemeltetését, az akár egyes tankerületek megszűnéséhez is vezethet. Irány néven indít közéleti beszélgetés és fesztivál sorozatot Jámbor András a magyar baloldal szellemi újjáépítése érdekében. A független képviselő bejelentése szerint nem pártalapításról van szó, hanem egy olyan közösségi tér megteremtéséről, ahol a résztvevők a klímaválságtól a lakhatási problémákig vitathatják meg a legégetőbb társadalmi kérdéseket. A havonta jelentkező vitaestekből, három egésznapos rendezvényből és nyári fesztiválból álló programsorozat augusztus 27-én indult az energiaválságról szóló pódiumbeszélgetéssel. Összeállította munkatervét a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró országgyűlési vizsgáló bizottság. Az ülésen 10 fő témakört választottak ki, köztük az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek ügyét, az intézményi bántalmazást, valamint a szakemberek mentális támogatását. A bizottság szeptember első hetében dönt a témák sorrendjéről és a meghívandó szakértők személyéről. Szeptember 12-én rendezik meg a hagyományos köcsei találkozót, ahol beszédet mond Orbán Viktor, a Fidesz elnöke. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató tájékoztatása szerint a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett esemény beszédei zárt körűek lesznek, a 2004 óta évente megrendezett találkozó állandó fő előadója Orbán Viktor. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Rádió.
1: És még több.
0: Elmúlt 7 óra sok hasznos információ és rengeteg jó dal egy helyen. Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Hasznos információk jönnek ebben a 60 percben is. Például nézzük majd a mai nap érdekes, jelentős történelmi évfordulóit, úgyhogy mindenképp érdemes velem rádiózni.

0: Sport Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
4: Tudtad? Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot hallottak. Sok a zene, és még több.
0: Start Rádió.

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt kívánok. Állítólag az egészségügyi világszervezet szerint elegendő erőforrással 3 hónapon belül még megfékezhető lenne a kongói demokratikus köztársaság ebola járványa. A fertőzés egyébként már több mint 2000 ember halálát okozta, és egy 6. tartományra is átterjedt, így azért érezhető, hogy ez mindenféleképpen egy jelentős ebola járvány.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggel is start. Music Latte.
4: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm szépen, hogy együtt ébredhetünk, a Start Rádiót hallgatja. Augusztus 31-én az Erikák és a Bellák névnapján köszöntjük őket. Nézzük a mai nap jelentős történelmi eseményeit. Ezen a napon árvíz pusztított Miskolcon 1878-ban, 1896-ban ünnepélyesen átadták a budapesti nagykörutat, és a mai naphoz köthető érdekesség még, hogy ezen a napon van a Malajziai Államszövetség nemzeti ünnepe. Wow.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Mindjárt 8 óra lesz. Érdemes figyelni, mert a következő órában majd az alvásunk minőségét fogjuk boncolgatni, úgyhogy 8 és 9 óra között is a Start Rádióra kérem a hangerőt.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Reggel 8 is elmúlt már, jó ébredezést kívánok, vagy jó munkát annak, aki már a melóhelyen van. Augusztus 31-e van hétfő, az Erikák és a Bellák a névnaposok, őket innen is üdvözlöm. Ebben az órában is fontos dolgokról beszélgetünk, méghozzá az alvásról. Érdemes velem maradni.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Tudtad? Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
3: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
4: Internetix.
3: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
4: Internetix.
3: Díjmentes bekötés.
4: Internetix.
3: Legmodernebb optikai hálózat.
4: Internetix.
3: Megbízható, elérhető, korlátlan.
4: Internetix.
3: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
4: Internetix.
3: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
1: Reklámot hallottak. Sok a szene,
5: sok a szene,
1: és még több.
0: Start Rádió.

0: Ez a Start Rádió sok zenével és most még többel. Miért is jó dolog mesztelenül aludni? A BN.hu szerint az elsődleges előnyök közé sorolhatjuk, hogy a bőr lélegezhet és szabadon mozoghat, ami alapvető fontosságú a bőr egészsége szempontjából. Amikor a testünkön ruha van, különösen ha szoros vagy szintetikus anyagból készült, a bőrünk sokkal kevésbé tud lélegezni. A mesztelenül alvás során ezzel szemben a bőr oxigénhez jut, ami segíti a sejt megújulást és csökkenti az irritációt. Mindjárt folytatjuk.
1: Reggel is Start. Music latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: alkalmaz.
1: A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: A programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a

0: még több.
1: Start Rádió. Ez a Start Rádió. Miért is érdemes mesztelenül aludni? Például azért, mert a testhőmérséklet természetes szabályozása előnyt jelent. Ha ruha nélkül alszunk, a testünk könnyebben képes szabályozni a hőmérsékletét, ami hozzájárul a jobb alvás minőséghez.

Itt a Start Rádió, mindjárt 9 óra lesz, úgyhogy én mára köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Holnap kezdődik az iskola, úgyhogy úgy érdemes nekilátni, hogy szeptember 1-e az bizony-bizony elhozza már az őszt, és ezzel együtt mindenki egy picikét jobban odafigyel. Suli, munka, érdemes maradni ezek mellett, mert a Start Rádió szól mindeközben is. Sokat.

0: még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú de laza.

0: Napi laza! Vedd könnyedén!
1: Start Rádió!
0: Hú, de laza!
2: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szól. Üdv a fedélzeten, hozom ma is a jó zenéket és az érdekességeket. Nem sokára nyitjuk kalendáriumunk augusztus 31-i ablakát. Rádiózzunk együtt, sok jó dallal!

0: Rádió.
1: Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45.000 forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
5: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Reklámot hallottak.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szól. Itt van néhány érdekesség augusztus utolsó napjára, néhány évforduló. 1917 napján született Acél György politikus például, illetve ünnepélyesen átadták a budapesti Nagykörutat 1896 napján, még ekkor Miskolcon például árvíz pusztított. Ezek voltak a mai nap évfordulói. Most pedig ismét vissza a dalokhoz.

szíve men is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól. Meg a New dal velünk, hogy a mai nap is vidáman teljen, és egy picit lazán tudjuk venni a dolgokat, bármiről is legyen szó, akár az otthoni tevékenykedésekről, akár mondjuk egy mára becsúszott munkáról. A mai névnaposaink az Erikák és a Bellák, őket köszöntsük mindenféleképpen, boldog névnapot, én pedig itt vagyok egészen délig, hozom a jó zenéket az ebédidő kezdetéig.

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napi Laza szól ennek a folytatása, pedig már is itt van velünk meg a New Zene folytatásában. Ebben az órában az egészségünkre is fókuszálunk, majd néhány gondolat erejéig a fájdalomcsillapítás témánkban nem sokára. Rádiózunk együtt!
1: Napi Laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
4: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu, vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség. Új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
0: Reklámot hallott.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napiroza szól. Itt van néhány érdekesség az egészségmegőrzés jegyében. A szakemberek szerint, amikor valamilyen káros behatás éri szervezetünket, fájdalmat érzünk. Ez tulajdonképpen egy hasznos dolog, mivel felhívja a figyelmünket az adott problémára. Például gondoljunk csak bele, hogy ha papír élével elvágjuk az ujjunkat és megsérül a bőrünk. Mi történne, ha egyáltalán nem fájna, nem tűnne fel, nem foglalkoznánk a sebb kezelésével, a kórokozók pedig akadálytalanul bejuthatnának, ezzel fertőzést, gyulladást okozva. Más vonatkozásban is elmondható, hogy testünkben felborul az egyensúly valamilyen okból kifolyólag, és erre azért figyelünk fel, mert fáj valahol. Időben el tudjuk kezelni a gyógykezelést, és érdemes is mindig így tenni. Jó egészséget!
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

Sok zene és még több a Start Rádión a Napiloza szól. Ennek a végéhez értünk, köszönet az elmúlt két óra figyelméért. Holnap is jövök, további szép napot és jó rádiózást kívánok, meg annyi jó zenével.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 31-e hétfő, déli 12 óra van. Teltházas operagálával búcsúzott a nyártól a szimfonikus zenekar. Stabil költségvetésről és korlátokról is beszámolt Sarkad polgármestere. Mobil pumpapálya várja a fiatalokat az Erzsébet ligetben. Figyelmesség a kosárpályán, már is mondom a részleteket. Hagyományos nyár búcsúztató koncerttel várta a közönségét vasárnap este a Békés megyei szimfonikus zenekar. A szabadtéri hangverseny ezúttal az opera irodalom legszebb darabjaiból kínált válogatást, és a Szent István téren gyakorlatilag ki lehetett volna tenni a megtelt táblát. Az 1959 óta működő együttes évtizedek óta meghatározó szereplője a térség kulturális életének. A zenekarban lelkes, felkészült muzsikusok dolgoznak azon, hogy évről évre különleges élményekkel ajándékozzák meg a közönséget. Rázga Áron karmester számára a

Vokális zene és a zenekari munka természetes módon kapcsolódik. Mint mondta, már 10 éves korától foglalkozik énekesekkel és konzervatóriumi évei alatt is rendszeresen kísért operát. Úgy fogalmazott, énekelni nem tud olyan jól, de az énekesek kíséretét mindig különösen szerette. Andrész Ferenc baszbariton kiemelte, hogy számára mindig különleges érzés szimfonikus zenekarral együtt énekelni. Hozzátette, hogy a Békés megyei szimfonikus zenekarral ezúttal is öröm volt a közös munka. A próbák kezdetére az együttes már rendkívül felkészült állapotban érkezett, így a közös munka főként a finom hangolásról szólt. A zongorás próbák után karmesterrel együtt dolgoztak a tempókon, a dinamikán és az előadás karakterén. Takács Lilla szoprán szintén arról beszélt, hogy számára külön öröm volt először énekelni a békési zenekarral. Úgy fogalmazott, a muzsikusok rendkívül figyelmesen követik az énekes minden rezdülését és levegővételét, ami az operai előadásban különösen fontos, hiszen a zene és az ének szinte egyetlen lélegzetként szólal meg. A nyár búcsúztató opera gálai nem csak a nyár méltó lezárása lett, hanem a közös muzsikálás ünnepe is. A főtéri teltházas este ismét bizonyította, hogy a klasszikus zene és az opera ma is képes megszólítani a közönséget, és valódi közösségi élménnyé formálni az együttlétet. Augusztus végén, szeptember elején kelnek ki a védett mocsári teknősök, így ezekben a hetekben a Körösmaros Nemzeti Park vizes élőhelyei környékén jó eséllyel találkozhatunk a víz felé igyekvő apró állatokkal. A mocsári teknősök, ahogy valamennyi teknős faj már életük első perceitől önállóan boldogulnak, szüleik nem gondozzák őket. Egy fészekben általában 6, de akár 15 tojás is lehet. Az anya teknős nem közvetlenül a vízparton, hanem attól több száz méterre vagy akár kilométerekre rakja le tojásait, ott, ahol löszös vagy homokos talajt talál. A hüllők utódait nem a szülők keltik ki. A kelés időpontját elsősorban az időjárás és a hőmérséklet határozza meg. Meleg napos időben gyorsabban fejlődnek, hideg esős napokon viszont később bújnak elő. A frissen kikelt teknősök mindössze egy 200 forintos érmenagyságúak, testtömegük néhány gram. Ha sikeresen eljutnak arra a vizes élőhelyre, ahonnan az anyjuk érkezett, életük első szakaszában szúnyoglárvákkal és apró férgekkel táplálkoznak. Érdekesség, hogy a mocsári teknősök ivarát a tojások fejlődése közben tapasztalható hőmérséklet határozza meg. Szeptember elején tehát most érdemes lesz fokozott figyelemmel közlekedni a vizes élőhelyek közelében. Azok a példányok, amelyek eljutnak a vízig, rendkívül hosszú életűek lehetnek, akár 50 évig is élhetnek.

0: Sarkad 2026-os költségvetésének helyzete is napirendre került a város képviselőtestületének legutóbbi ülésén. A tájékoztató szerint az egész évre tervezett bevételek csaknem 67%-a már befolyt az első 6 hónapban, miközben a kiadásokat közel 35%-on tartották. A büdzsé jelenlegi főösszege megközelíti az 5,6 milliárd forintot. Dr. Mokán István polgármester hangsúlyozta, hogy szigorú, takarékos és következetes gazdálkodás folyik Sarkadon, az összefogásnak köszönhetően pedig egyensúlyban van a költségvetés. Ennek eredményeként valamennyi intézményt és munkahelyet sikerült megőrizni. Az önkormányzat a kötelező feladatok mellett önként vállalt területeket is ellát, támogatja a civil szervezeteket, a fiataloknak ösztöndíjat és gyermekszületési támogatást biztosít, a szociálisan rászorulóknak pedig saját forrásból nyújt segítséget. A polgármester emlékeztetett, az államtól kapott szociális normatíva erre az évre nullára csökkent, korábban pedig 150, illetve 60 millió forint érkezett erre a célra. A városnak idén 185 millió forintos szolidaritási hozzájárulást is fizetnie kell. Kiemelte, hogy a jövőben is óvatos gazdálkodásra lesz szükség. A beruházások közben folyamatosan zajlanak, és a következő 1-2 évben is több milliárd forintos fejlesztés várható, jellemzően eredményes pályázatoknak köszönhetően. A polgármester arról is beszélt, hogy mire elég a helyiek által befizetett kommunális adó. Sarkadon ingatlanonként évi 8000 forintot fizetnek a lakosok, ami nagyjából 30 millió forintos bevételt jelent évente az önkormányzatnak. Hangsúlyozta, hogy ennyi pénzből egyetlen utca leaszfaltozása sem megoldható, a közvilágításra pedig ennek csak nem háromszorosát költik. Útépítésekre, útfelújításokra ezért kizárólag állami forrásból vagy pályázatokból van lehetőség, saját keretből nem. Gyoma Endrőd új sportolási lehetőséggel gazdagodott. Augusztus 27-től 2 hónapon át mobil pumpapálya várja. Mobil pumpapálya várja a gyerekeket és a sportolni vágyókat az Erzsébetligetben. A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség által biztosított pálya célja, hogy minél több fiatal töltsön aktívan időt a szabadban, és kipróbálja ezt a látványos mozgásformát. A különleges pályán kerékpárral és rollerrel lehet körözni, gyakorolni, és megfelelő tapasztalat birtokában akár különböző trükköket is elsajátítani. A városvezetés kiemelte, hogy a pumpapálya használata saját felelősségre történik, ezért a kihelyezett házirend betartása mindenki számára kötelező. A szabályok szerint a 18 év alattiak csak nagykorú kísérő felügyeletével sportolhatnak. A biztonság érdekében bukós is, aki zárt cipőviselése kötelező, és kizárólag műszakilag kifogástalan kerékpárral vagy rollerrel lehet felhajtani. A tért, könyök és gerinc védő használata ajánlott. A pályán gyalogosan közlekedni, házi állatot bevinni vagy motoros járművel megjelenni tilos. A használóknak ügyelniük kell arra, hogy ne álljanak meg a nyomvonalon, tartsák a biztonságos követési távolságot, kerüljék a dohányzást, valamint az alkohol vagy tudatmódosítószerek hatása alatti sportolást. A szervezők arra kérik a látogatókat, hogy óvják az Erzsébetliget környezetét, ne szemeteljenek és a kísérők se akadályozzák a pályát használókat. Baleset esetén mindenki köteles segítséget nyújtani vagy segítséget hívni. A házirend megszegése akár azonnali eltiltást is maga után vonhat. A gyomendrődi önkormányzat arra biztatja a lakosokat, hogy használják ki a következő heteket, próbálják ki az új lehetőséget, és töltsék aktívan a szabadidejüket az Erzsébetligetben. A lencsési szánkódomb melletti kosárpályán a minap különös jelzésre lettek figyelmesek az odaérkezők. A pálya egyik részén fagaljakkal körbekerített négyzet rajzolódott ki a betonon, benne összesepert üvegszilánkokkal. A látvány önmagában nem volt túl biztató, de alatta olvasható felirat azonban annál inkább mosolyt csalt az arcokra. Vigyázz, szilánk! Egy hiányzó betűvel, ami talán még szerethetőbbé tette az üzenetet. A gyerekek általában egészen más jellegű rajzokat hagynak a flaszteren, ünnepi köszöntéseket, nevek, ugróiskolát vagy kedves mondatokat. Ez a figyelmeztetés azonban kilógott a sorból, és éppen ettől vált különösen kedvessé. A kosárpálya szinte egész nap tele van élettel, világosban is pattog a labda, a gyerekek és a fiatalok jönnek-mennek, sötétedés után pedig olykor egészen más programok is zajlanak, például üvegtörése. A mostani felirat és a gondosan összegyűjtött szilánkok azonban azt mutatták, hogy valaki odafigyelt és tenni akart a közösségért. Ez persze nem világ megváltó tett, egy marék üvegszilánk eltakarítása nem teszi hirtelen tisztább be a várost, és nem old meg minden problémát, de az ilyen apró gesztusok mégis üzennek valamit. Miközben sokszor legyintünk a mai fiatalokra, néha érdemes közelebbről is megnézni, hogy mi történik körülöttünk. Vigyázz, szilánk szólt az üzenet, mi pedig vigyázzunk, és nem csak a szilánkra, hanem arra a gondolatra is, hogy talán mégsem olyan rossz a helyzet, mint amilyennek néha gondoljuk. Ez volt a Csabai híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
4: Imádom.
5: Jé, de jó zenék vannak itt.
6: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Stadtrádió.
1: Stadtrádió sok zenei ismétől, benne pedig indul kívánságműsorunk. Kinek milyen dalt játszatok? Jöhetnek a zenei kérések a rádió weboldalán. Én Gíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép hétfőt kívánok. Itt szól legelső kérésünk. Sziasztok, Bea vagyok. Kicsit hihetetlen, hogy már is vége a nyárnak, úgyhogy egyelőre nem szeretném elengedni a nyári hangulatot, úgyhogy egy ilyen jellegű dalt is kérek. Köszi. Én köszönöm a kérést.

0: Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Tudtad? Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
0: Reklámot hallottak.

0: Rádió.
1: Start Rádió, sok zene is, még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, üzeni dalt kérni. A rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok! A húgomat, Erikát szeretném köszönteni névnapja alkalmából. Üzenem neki, hogy délután átmegyek és kocintunk. Köszi, Andi!

Stolt Rádió. Sok zene is még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól. Sziasztok, Peti vagyok. Hogy jobban menjen a munka, egy pörgős dalt szeretnék kérni. Köszi.

0: Ez a Start Rádió Show zene és még több, és ma augusztus 31-e hétfő van. Sok boldogságot kívánunk Bella és Erika nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Tóth Angelika, magyar színésznő és énekesnő. De ma ünnepel Pfeiffer Anna, olimpiai ezüstérmes világbajnok kajakozó, szintén ma ünnepli születésnapját Richard Gere, Golden Globe-díjas amerikai színész is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: Ez a Start Rádió, sok zene is még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Kedre virradóan a front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, majd napközben legfeljebb északkeleten és az Alpok olyan alakulhat ki néhol jelentéktelen csapadék. Sok napsütésre van kilátás, élénk, helyenként erős nyugati észak-nyugati széllel. Holnap napközben majd 26 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Sokat nevet? Sokat nevet.
2: Start Rádió.

0: Bluesos Art Rádió, sok zene és még több. És ma augusztus 31-e hétfő van, az évből még 122 nap van hátra, és akkor nézzünk egy-két érdekességet is. Például 148 évvel ezelőtt ezen a napon árvíz pusztított Miskolcon, és kereken 130 évvel ezelőtt ezen a napon ünnepélyesen átadták a budapesti Nagykörutat. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: Start Rádió.
1: Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
4: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak. Sok a zene?
0: Start Rádió.
1: És még több.

Ez a Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Uralod, ha elengeded, eléred, ha nem kergeted, tiéd, ha már nem akarod, megtalál, ha nem kutatod. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet. Sok.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió. Hello, 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok, jó, hogy itt vagy. Ebben az órában most is szépen váltják egymást a különböző hangulatok. Érkezik az Incognito, a Don't You Worry About The Things, című dallal hallhatod a Nickelback When We Stand Together című slágerét, és egy igazi filmes klasszikus is megszólal. Az I've Had The Time Of My Life, a Dirty Dancing egyik legismertebb pillanatához kötődik. A dal nem csak hatalmas sláger lett, hanem a film fináléjának köszönhetően egy egész generáció számára összeforrt a tánccal és a romantikus filmek világával. A híres emelés pedig azóta is az egyik legtöbbet utánzott filmes mozdulat. Hogyha üzennél, akkor írj a startradio.hu-n, vagy küldj egy SMS-t a 0-20-2-21-21-20-as számra. Most pedig indul az új óra, elsőként Bill Medley és Jennifer Warnes, és az I've Had The Time Of

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 000 forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
3: Tudtad? Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az Internet XL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az Internet X internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. Internet X, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.
5: Sokat
0: nem,
5: sokat
0: nem.
5: Még több.
0: És még több.
6: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, augusztus 31-e van, az Erikák és a Bellák ünneplik névnapjukat. Az Erika női név, az Erik férfi név női párja, a név jelentése nagyra becsült. A Bella női név több nyelvben előfordul, mint a Bella végű nevek, önállósult becenevek, ezen kívül az olaszban és a spanyolban önálló jelentése is van. Szép! Kedves Erikák és kedves Bellák, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A tervezetnek még a felét sem érte el az idei gazdasági növekedés az előző kormány hiteltelen költségvetési politikája miatt. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, hogy a hiányt a pazarló kiadások leállításával már sikerült 7,5%-ra csökkenteni. A tárcavezető beszámolt arról is, hogy a kormány visszavezeti a kotásadózást, és 2030 végére teljesíti az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Dokumentumok bizonyítják, hogy a korábbi kormánypárt hozzáférhetett a Gondosóra program felhasználóinak személyes adataihoz. Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter közölte, hogy a kormányzati szolgáltatóközpont és a Fidesz közötti megállapodás értelmében a párt aktivistái személyesen kereshették fel a 78 év feletti érintetteket. A minisztérium azonnali hatállyal felmondta a szerződést és teljes körű auditot rendelt el az esetleges adatvédelmi visszaélések feltárására. Közérdekű bejelentést tett a Fidesz a közbeszerzési hatóságnál az augusztus 20-ai rendezvény megrendezése miatt. Szűcs Gábor képviselő felszólalásában a tender körüli gyanús körülményeket részletezte, és a kormányülésekről készült hangfelvételek nyilvánosságra hozatalát követelte. Magyar Péter miniszterelnök válaszában közölte, hogy az idei ünnepség negyed annyiba került, és a kifogások felmerülése után a belügyminisztérium azonnal belső vizsgálatot rendelt el az ügyben. Több mint 2000 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintő visszaélések miatt tett eddig 21 feljelentést a kormány. Az átvilágítások során feltárt ügyeket és a már megindult nyomozásokat az átlátható.kormány.hu címen indított új, folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők. A miniszterelnökség tájékoztatása szerint a vizsgálat alatt álló gyanús pénzmozgások több mint felét az Exim Bank korábbi ügyei teszik ki.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Hello! 4 óra volt 2 perc, erre ez a Start a 98.4-en. Narecki Zoltán vagyok. Jó, hogy itt vagy, ebben az órában is érkeznek a jól ismert kedvencek. Hallatod Vez Arena című slágerét, felcsendül Tom Grennan a Little Bit of Love-val, és Bryan Adams is megszólal egy olyan dallal, aminek már a címe is egy egész korszakot idéz. A Summer of 69 nem feltétlenül egy konkrét nyár, pontos története. Bryan Adams később úgy mesélt róla, hogy a dal inkább egy idealizált, nosztalgikus emlékvilágot idéz, miközben ő maga 1969-ben még csak 9 éves volt. Vagyis a dalban megjelenő nyár inkább érzés, mint önéletrajzi beszámoló. Hogyha üzennél, akkor keresd a startradio.hu-t, vagy írja 0-20-221-21-20-as számra. Most pedig indul az új óra, elsőként Bryan Adams és a Summer.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem? Sokat nem.

Holnap iradóan a front hatására több helyen lehet zápor, zivatar, aztán napközben sok napsütésre van kilátás, élénk helyenként erős északnyugati-nyugati széllel. Hajnalban 20, még holnap délután 31 fokot mérhetünk.

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: A Gyulafurt összekötő úton vasúti átjárót építenek, kevermesen a Batonyai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani.

0: visszaélések miatt tett eddig 21 feljelentést a kormány. Az átvilágítások során feltárt ügyeket és a már megindult nyomozásokat az átlátható.kormány.hu címen indított új, folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők. A miniszterelnökség tájékoztatása szerint a vizsgálat alatt álló gyanús pénzmozgások több mint felét az Exim Bank korábbi ügyei teszik ki. Összeállította munkatervét a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró országgyűlési vizsgáló bizottság. Az ülésen 10 fő témakört választottak ki, köztük az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek ügyét, az intézményi bántalmazást, valamint a szakemberek mentális támogatását. A bizottság szeptember első hetében dönt a témák sorrendjéről és a meghívandó szakértők személyéről. A CETL Debrecen vizsgálja a 9 dolgozójánál kimutatott fokozott nikkel terhelés forrását, miközben szigorítja a munkavédelmi szabályokat. A hatóságok a vizsgálatok lezárásáig felfüggesztették a berendezések üzembe helyezését 3 üzemben, valamint környezetvédelmi szabálysértések miatt 10 millió forintos bírságot szabtak ki a vállalatra. A debreceni cellagyárban a tesztgyártást előkészítő munkálatok közben észlelték a hiányosságokat, amelyeket a cég tájékoztatása szerint már orvosoltak. Közérdekű bejelentést tett a Fidesz a közbeszerzési hatóságnál az augusztus 20-ai rendezvény megrendezése miatt. Szűcs Gábor képviselő felszólalásában a tender körüli gyanús körülményeket részletezte, és a kormányülésekről készült hangfelvételek nyilvánosságra hozatalát követelte. Magyar Péter miniszterelnök válaszában közölte, hogy az idei ünnepség negyed annyiba került, és a kifogások felmerülése után a belügyminisztérium azonnal belső vizsgálatot rendelt el az ügyben.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, a Racki Zoltán vagyok. Ebben az órában is többféle hangulat vár minket, hallhatjuk például a Jan Hammer Project ikonikus Crackheads témjét, felcsendül Billy Idol Vice Weddingje, és Martika is megszólal egy igazi klasszikussal. A Crackheads tém eredetileg a Miami Vice című sorozathoz készült, Jan Hammer szintetizátoros dallama annyira összefort a sorozat hangulatával, hogy később önálló slágerként is hatalmas sikert aratott. Ráadásul a főhős, Sonny Crockett neve is bekerült a címbe, így egy televíziós főcímzene helyett végül egy egész korszak hangzásának egyik jelképe lett. Hogyha szeretnél nekünk üzenni, akkor írj a startradio.hu-n, vagy küldj SMS-t a 020-221-2120-as számra. Most pedig induljon az új óra, elsőként a Jan Hammer Project és a Crockett's Team.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telekgerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a zene.
4: Sok a zene.
0: És még több.
4: Start Rádió.

Ez a Start 984-en, jöjjenek az évfordulók. 77 éve született Richard Gere, amerikai színész. 80 éve született Schröck Otto, zenész és zeneszerző, a Metro együttes alapító tagja. 78 éve született Rudolf Schenker, a Scorpions együttes gitárosa. 56 éve New Yorkban megszületett David Gibson, amerikai pop énekesnő, zeneszerző és szövegíró. 37 éve született Széki Curtis Attila, labdarúgó, rapper, dalszövegíró, és 50 éve a mai napon a bíróság bűnösnek találta a plagizálással vádolt George Harrison-t.

0: Startrádió.
1: Közlekedési információ.
2: Kevermesen a Batthanyai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani, a Gyulafurta összekötő úton pedig vasútjárót építenek. Jó utat!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra. Ez a Start a 98.4-en. A Recki Zoltán vagyok. Jön nemcsak erre Sting és a Shape of My Heart. Érkezik a Simple Minds, Lee Marlin és a Cure-tól a Friday I'm

0: miniszterelnöke, Havasi Bertalan kommunikációs igazgató tájékoztatása szerint a Polgári Magyarországért Alapítvány által szervezett esemény beszédei zárt körűek lesznek, a 2004 óta évente megrendezett találkozó állandó fő előadója Orbán Viktor. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Start Rádió. Start Rádió.
3: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e-heti vendége Bodócki Ernő, basszusgitáros, nagybőgős. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!
2: Sok a szem.

0: és még több.
1: Szervusz, Ernő, üdvözöllek.
2: Szervusztok, sziasztok.
1: Nos, mikor indult a te zene iránti vonzalmad a basszusgitár felé, illetve úgy unblock a zene felé?
2: Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát igazából nekem úgy kezdődött a zene iránti szeretet, hogy nem szerettem. Ugyanis 12 évesen, hát én igazából mindig dobos akartam lenni, de 12 évesen beírattak nagy bőgőre, és közel 3 évig sírva mentem az órákra, mert hogy én dobos szerettem volna lenni. Ennek ellenére felvételt nyertem a Békés Csabai konzervatóriumba.
1: Na de hát ez így az életed során nem okozott neked ilyen kis traumát, hogy te teljesen más vonalon akartál elindulni?
2: Az első évben nagyon nagy traumát okozott, de így utólag visszatekintve már hálás vagyok a szüleimnek és a tanáraimnak, hogy ez így alakult. Mert ugye azért dobosból sok van, meg bőgösből pedig kevés. Úgyhogy így elkezdtem a klasszikus tanulmányaimat a konzervatóriumba, és ott nem lehetett könnyű zenét játszani, csak klasszikust, viszont engem nagyon megfogott a könnyű zene, maga a jazz világ, a pop világ, és meghallottam egy felvételt Marcus Miller amerikai basszusgitárostól, és hát beleszerettem, és én titokban elkezdtem gyakorolni nagybőgő, klasszikus nagybőgő mellett, hát egy ilyen jazz, funky, pop stílusú basszusgitározást magától Marcus Millertől, és én ott beleszerettem.
1: Családi hátteredről mit lehet tudni?
2: Édesapám...
1: Honnan érkeztél? Tehát nem konkrétan a településről érdeklődöm,
2: hanem... Békési származású vagyok.
1: Igen, hanem magáról a családi hátterről érdeklődnék.
2: Békési származású vagyok, édesapám autodidakta módon dobol, de egyébként úgy a zenész nincs családban. Teljes mértékben szülői ráhatás. Konkrétan úgy volt, hogy egy akkori diák, aki már konziba járt nagybőgős, elsétált a házunk mögött, apukám kint állt, én bent játszottam. És szevasz, fiam, honnan jössz? És akkor elmondta, hogy nagy bőgőzik, és akkor megkérdezte apukámat, hogy nem akar a fiat bőgőzni. És beszólt apukám, úgyhogy én közben fifáztam, hogy nem akarsz nagy bőgőzni? Azt se tudtam, hogy olyan nagy bőgő, és hátra szóltam, hogy de. Na, így kezdődött az egész.
1: De nem is volt benned semmi ilyesmi, hogy most jaj, faterne már.
2: Nem vettem komolyan, nem tudtam, hogy mi az a nagy bőgő, úgyhogy ez így alakult, de egyébként nagyon szüleim nagyon normális neveltetést adott, nagyon jó világnézetből jövök. Úgy nagyon, mondom, nem volt zene a életbe, talán annyi, hogy ők ilyen gospel vonalon mentek, úgyhogy én ezt átvettem.
1: Ez a dicsőítő vonal?
2: Igen, ezt a dicséret, gospel-szerű dolgokat hallgatták, így ez nyilván ez belém ivódott mai napig.
1: Jó, hát mondjuk azért az a színesbőrű életérzés, az azért magával ragadja az embert. Tehát az, amilyen tűz van bennük, az valami elképesztő. Igen. Tehát aki itt nem érint meg az a fajta, tehát nem amit ugye a Pálca Show meg ezekből, azokból a filmekből is, de hogyha megnézünk egy autentikus gospel felvételt, akár hangot, akár videót, ott azért na, hát elnézést kérek. Tehát azért azokban az emberekben van tűz.
2: Így érthető. Így van, úgyhogy ez magával is ragadott. De egyébként pont idén játszottam az Apáca Show-t is. Úgyhogy,
1: wow!
2: Úgyhogy tényleg nagyon... Tehát ezt mondhatni, hogy akkor így keresztény családban jövök, és nőttem fel.

0: még több.
1: Sportrádió. Sportrádió.
2: Elindult a suli. Voltak-e ilyen kis iskolai zenei próbálkozások, zenekarok, ilyesmik, ilyen zenei vonalak, vagy egyből jött a vizsga, és akkor utána vetetted be magad ebbe a nagybetűs életbe?
3: Hát igazából, hogy bekerül valaki a konziba, vagy akkoriba, mindenkinek az volt a célja, hogy bekerüljön a zeneakadémiára. Tehát erre volt 4-5 év, és ez fontos, szerintem ez üzenet is a hallgatóságnak, hogy legyen mindig céljuk, mert ha ne legyen céltalan az élet.
2: Világos.
3: Úgyhogy kitűztük azt a célt, hogy a Klasszikus Zeneakadémia, annak ellenére is, hogy először én nem kedveltem a klasszikus zenészt, viszont osztálytársammal tényleg elkezdtünk így tényleg titokba jazz standereket nézni, játszani, tanulni, improvizálni, és alakult egy kis funky zenekar is. De ez mind titokba, mert ezt nem szerette a tanárom, hogyha ez így ment.
2: De miért, túlságosan vaskalapos volt, vagy ő úgy volt vele, hogy akkor legyen csak a tananyag, és akkor más semmi?
3: Vaskalapos is volt, és az volt, hogy inkább csak a klasszikusra készüljek és gyakoroljak, hogy sikerüljön a felvételi. De hát én mondom, hogy titokban ez ment tovább.
1: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Sportrádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Nédó Gézával. Augusztus 31-e hétfő van. Kis Gábor DJ lemezlovas volt a Körös Hírcentrum stúdiójának vendége a napokban. Kérdeztük a pályája kezdetéről, arra merre zenélt, miket tapasztalt az elmúlt években. Emlékkockák címmel nyílt meg a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum fotográfus tanulóinak kiállítása a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A Békés Csabai Fotófesztivál részeként megvalósuló tárlatot Pozojevics Miklós fotográfus oktató nyitotta meg. Az intézmény kiemelt célja, hogy a diákok az iskolai feladatokon túl nyilvános bemutatkozási lehetőségekhez is jussanak. Juresek Vanda dietetikus járt nemrégiben a Körös Hírcentrum stúdiójában. A szakemberrel számos témáról beszélgettünk, és megkértük többek között arra is, hogy mondjon néhány általános tanácsot, amelyet mindenkinek érdemes megfogadni. Békés Csabai ifjúsági évindítót szervezett a közelmúltban a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány. Az esemény már komoly hagyományokkal rendelkezik, célja az ifjúsággal foglalkozó különböző szervezetek összefogása és összehozása a diákság képviselőivel. A részletekről Zsótér Máriát, az alapítvány elnökét kérdeztük.
4: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Kis Gábor DJ lemezlovas volt a Körös Hírcentrum stúdiójának vendége a napokban. Kérdeztük a pályája kezdetéről, arra merre zenélt, miket tapasztalt az elmúlt években.
5: Elindultak a bulik. Akkor, ahogy említetted, vésztőn, ugye? Nem dobozon, vésztőn. Akkor te hány éves voltál éppen?
6: 20.
5: 20 éves. Nem volt így a vendégek részéről, mert sajnos szépítetjük a dolgokat, akadnak olyan vendégek, akik mindenbe belekötnek, még az élő fába is, főleg, hogyha van egy kis légkör az agyban. Nem volt olyan negatív visszajelzés akkortájt, vagy azóta, hogy itt van a kisgyerek, itt, mit amperkodik itt a pultba, vagy ilyesmi. Tehát nem voltak ilyen negatív dolgok.
6: Akkoriban nem voltak ilyenek.
5: Nem volt jellemző,
6: akkoriban még.
5: De volt egyébként ilyen negatív visszajelzés így élőfelépés alatt? Így a részedről, amit nehezen kezeltél?
6: Nyilván vannak olyan vendégek, akiket nem lehet úgy bárki szolgálni, akármilyen zenét is raksz be. Voltak, igen.
5: Na mesélj,
6: vannak.
5: Konkretizálj.
6: Hát így konkrét példát nem tudok mondani, de tudom, akit kicsit többet iszik már, és mondjuk nem játszol neki mondjuk a kedvenc rock zenéjét, akkor az lehet, hogy csúnyában néz rám, így van.
5: És akkor te ezt így hogy kezeled? Hogyha ott van egy agresszor, és így pattog neked, hogy már pedig te azt lejátszod.
6: Hát igazániból felajánlok neki egy hasonló stílusú zenét, és akkor azt általában el szokták fogadni.
5: Például? Tehát most egy rock zene?
6: Hát például Bon Jovi It's My Life-nak vannak nagyon jó remixei.
5: Jó, próbáltalak megfogni, de általában ilyenkor szokott az lenni, hogy tankcsapda mennyország turiszt, amit komolyan mondom, elnézést kérek a tankcsapda rajongóktól, 97 óta nem értem. Nem értem, hogy ez miért van túl hype-olva. Így a részedről egyébként vannak olyan dalok, amiket így nem értesz, hogy miért van túl hype-olva, de sajnos muszáj lejátszani? Mert emlékszem, hogy az én részem, most tényleg a magam példájából tudok kiindulni, nagyon-nagyon sokszor fordult elő, hogy egyszerűen nem értettem, hogy miért íródtak meg azok a dalok, még az, hogy miért íródtak meg, hogy miért szeretik az emberek, és miért kérik diszkóban. Tehát részedről volt ilyen?
6: Nem nagyon, nem.
5: Na, mi is volt az a tuti tip? Meséljük csak el, hogy ami ugye a Mr. Saxo Beat, azt említetted, miért pont ez?
6: Nagyon jó dal.

0: Zene, tudják énekelni a fiatalok is, akár az idősebbek is, igazániból.
1: Oké. Na, megyünk tovább, így az idővonaladon. Elindult ugye a vésztői történet, utána mi történt? Az véget ért?
0: Utána az véget ért, ott volt egy ilyen 2-3 hónapos szünet, és akkor utána úgy megint elkezdtem járni így a környező klubokba. Így ismerettség által, és akkor gyakorlatilag így elég sok klubot bejártam már.
1: Nevesítsük így a településeket. Persze olyan klub, ami már nem létezik, azt nyugodtan mesélheted, hogy melyik az.
0: Hát például Mékerék Tropicana.
1: Ó, igen.
0: Az több néven is futott már.
1: Igen.
0: Akkor Kötegyámban voltam, Sarkad, Gyula, Gondoros, Békés Csabán több helyen.
1: Általában az ilyen különböző összetételű helyeknél, akik diszkóba jártak akkoriban, hasonlóságot véltél felfedezni, vagy mindegyik hely más volt?
0: Hát majdnem mindegyik hely más. Más mi közönség, más zenei stílus. Például most is járok két helyre, nem fogom kimondani a kluboknak a nevét gyakorlatilag, de olyan 30 kilométer van a két település között, és annyira más a közönség, hogy az hihetetlen.
1: De mi mentalitásilag, vagy zeneízlésileg?
0: Zeneízlésileg, így van.
1: Milyen zeneízlések vannak e között, a két település között? Tehát mik azok, amik az egyik helyen beválnak, a másik helyen meg nem válnak be?
0: Hát igazániból az egyik hely az inkább ilyen mindensebb, ahol több mindent kell játszani, több műfajhoz kell hozzányúlni, hát a másik inkább ilyen klubosabb feelingű.
1: De melyik az, ami neked személy szerint bejön? Oké, ezt említetted, ezt az Afro House-t. Gondolom ez neked kedvenced, vagy ez nagy szívügyed?
0: Szeretem, igen.
1: De melyik az a zenei stílus, illetve most akkor kombináljuk kicsit a kérdést, melyik az a konkrét zenei stílus, ami neked nagyon bejön?
0: Ez az egyik kérdés. House és a tech house.
1: House és a tech house. Illetve melyik az a előadó, illetve dal, ami ez az all time favorite, tehát ez a mindig, valahányszor elhangzik, neked azt tetszik, és az neked jó. Az bármikor fel tud vidítani, és az bármikor el tudod sütni.
0: Hát rengeteg ilyen zene van egyébként, de mint mondtam, a Scootertől a Like It Loud, az egy nagyon nagy favoritom egyébként. Azt nagyon szeretem.
1: Oké. Említetted egyébként, hogy Kanyeszki Gabival kezdted ezt az egész történetet. Ő volt a telefonos DJ egyébként, aki
0: így
1: nem
0: van.
1: Tudná, neki a fülhallgatója ilyen gyönyörű szép telefonkagylóból volt megcsinálva, és az tök jó volt, mert ugye lehetett rajta röhögni, de attól függetlenül ő ettől volt egyedi. Ugye a kis göndör hajával, meg a telefonkagylóval, az egy baromi jó, ez nagyon-nagyon jó ötlet volt. És ugye ő tőzsgyökeres CD-s DJ volt. A te részedről melyik formátum volt az, ami igazán kedvenc volt? Mert most egyértelmű, gondolom, hogy a digitális formátum az, ami az elsődleges, de akkoriban próbálkoztál-e vinilről zenélni, vagy mindig is ez a CD-s voltál?
0: A CD-s korszak volt, ami nagyobb kihívás volt egyébként, meg annak meg volt egy maga feelingje, hogy beállítani rendesen a sebességet, tehát most már digitálisan már sokkal könnyebb minden.
1: Persze. Vinyl?
0: Egyszer-kétszer próbálkoztam vele, de maradtam inkább a CD vonalnál.
1: Igen, az mondjuk, tehát az olyan, hogy egyszer állított be, akkor jó, csak ugye nehéz egyszer beállítani. Így van. Tehát, igen, tehát volt egy DJ ismerősöm, most nem mondanám, hogy kiről van szó. Ő mondta egyszer régen, hogy amikor elé raktak két bakelit lemezjátszót, mert ő ugye tőzsgyökeres CD-s DJ volt, és ugye neki még ez a klasszikus G betűs távirányítós dupla CD lejátszós megoldása volt, és ő mondta, hogy fú, hát ez a bakelit olyan nehéz, hát az egyik oldalon erre fordul, a másik oldalon amarra fordul, és ő maradt is ugye ezen a CD-s vonalon, tehát akkor neked maradt ez a CD-s vonal, akkor ezek szerint.
0: Így van.
1: Oké, és akkor manapság, kontroller, vagy hogy?
0: Egyen all-in is kontrollerrel, így van az.
1: Oké, a hitelesség kedvéért azért áruljuk el, hogy honnan lehet így ilyen zenékhez hozzájutni. Na, vagy így vegyesen jutsz így hozzá egyébként, vagy honnan?
0: Hát vegyesen így van. Sokszor ismerősök által is, így az ismerettség által, meg hát nyilván vannak különböző bevált letöltő oldalak is.
1: Családilag te hogy állsz, azt áruljuk el. Ez egy ilyen kis bulvár történet, de a mi kedves hallgatóink szeretik az ilyen kis bulváros nyalánkságokat. Persze, hogyha el lehet árulni a te családi hátteredet, a jelenlegit, hogy állsz te most?
0: Természetesen van egy gyönyörű szép feleségem, 3 gyönyörű szép gyermekem, egy 8 éves kislányom, egy 6 éves kislányom és egy 7 hónapos kisfiam.
1: Na, és akkor apuci még most is így a privát foglalkozásod mellett, apuci még mindig nyomja az ipart.
0: Így van.
1: Ők egyébként nem sérelmezik ezt, vagy abszolút partnerek ebben?
0: Nem, büszkék rám.
1: Na, technikai dolgaikban, a technikai dolgaidban mennyire aktív résztvevők, értem ezt ugye, amikor zenéket válogatsz, amikor rakod össze otthon a cuccot.
0: Hát szoktak oda jönni kíváncsiskodni.
1: Tehát ez akkor abszolút így ebben van, nőnek föl. Jól van.
0: Sőt, a pár hete még kaptam egy ajándékot is.
1: Na.
0: Ami itt van a kezemen.
1: Most akkor én itt narrálom az eseményeket a jobb alkarodon, így belül. Így. Van egy ilyen kis szép, ilyen kontúrozott tetoválás, most azt mutatod, és három ujját fogják a csecsemők, tehát az a lényeg, hogy három ujjat fog három csecsemő, és mindegyik csecsemő kéz alá rá van írva, hogy Fanni, jól látom? Mi az? Bennett?
0: Bennett, aha. Így van, és Anna.
1: És Anna, ők ott a gyerkőceid.
0: Így van.
1: Aha, tök aranyos, tényleg. Tehát akkor ők abszolút ilyen partnerek ebben a abszolút zenélős dologban, és akkor a te kedves párod is maximálisan támogat téged.
0: Így van, ebben maximálisan
1: támogat. Nincsen olyan, hogy apa, most ne menj? Tudják, hogy ez pénzkereseti lehetőség? Vagy ez...
0: Igen, támogat benne maximálisan.
1: Uh-huh. Ugye, ezt azért kérdezem, mert nagyon-nagyon régóta, és sajnos még most is előfordul, akár bizonyos fórumokon, akár párbeszédekben, hogy miért nem válasz normális munkát, miért kell így hülyéskedni, ugye ezt értik akár a zenészekre, akár a DJ-kre is, de hogyan állsz ehhez?
0: Hát nyilván van normális munkám is.
1: Erre akartam egyrészt kiukadni, persze csak így finoman.
0: Így a zene az ilyen hobbi szinten is működik, de nyilvánvalóan a első munkám az a hétköznapi munkám.
1: Dióhéjban, és persze nem megemlítve a cég nevet. Milyen vonalon tevékenykedsz így a hétköznapokban?
0: Hát a zenéhez kapcsolódó műszaki vonalon gyakorlatilag. Műszaki boltban vagyok.
1: Hát, hogy is fogalmazzak? Tehát, hogyha nem ismertelek volna így a privát életben, akkor is lett volna rá egyébként egy ilyen kis egy táblacsokim, hogy valami elektronikai vonalon tevékenykedsz. Oké. Hogyan lehet fokozni még egyébként ezt a jelenlegi DJ helyzetedet, így konkrétan így a te életedre értem ezt? Vannak-e terveid, vannak-e olyan achievementek, amit te még el szeretnél érni így a diszkózáson? Bocsánat, a DJ-zése, mert ugye a diszkózás meg a DJ-zés, azt váltsuk ketté, tehát az megint más. Vannak-e terveid így a jövőre nézve?
0: Hát igazán egy-két saját remixem van, meg azért tervezek még saját zenéket is.
1: No.
0: Így a későbbiek folyamán, úgyhogy vannak azért tervek. Uh-huh. Még nem itt szeretem befejezni a pályafutásomat.
2: Csabai Napló, a Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: még több.
1: Sportrádió.
2: Sportrádió.
3: Csabai Napló. A Sportrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Emlékkockák címmel nyílt meg a Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum fotográfus tanulóinak kiállítása a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A Békéscsabai Fotófesztivál részeként megvalósuló tárlatot Pozojevics Miklós fotográfus oktató nyitotta meg. Az intézmény kiemelt célja, hogy a diákok az iskolai feladatokon túl nyilvános bemutatkozási lehetőségekhez is jussanak.
5: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, a BSC Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Fajó János Alkotóház fotográfus szakos tanulóinak emlékkockák című kiállításának megnyitó eseményén, amely a 2026-os Békéscsabai Fotófesztivál keretein belül valósul meg itt, a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. Tisztelettel felkérem Pozojevics Miklós oktatót megnyitó beszédének megtartására.
6: Tisztelettel köszöntök mindenkit! Kedves vendégek, kollégák, diákok és alkotók! Szeretettel köszöntünk mindenkit az Emlékkockák, Emlékek, Történetek és Lenyomatok című kiállítás megnyitón. A falakon a BSC Szent Györgyi Albert Technikum 4 év folyamának, valamint a tavaly végzett fotográfus diákjainak munkáit láthatják. Oktatóként öröm látni, hogy a diákjaink technikailag egyre magabiztosabbak, egyre magasabb színvonalon dolgoznak. Megtanulják használni a fényképezőgépet, megtanulják világítani, komponálni, képet szerkeszteni, és idővel egyre tudatosabban nyúlnak azokhoz az eszközökhöz, amelyeket a fotográfia számukra felkínál. Számomra azonnal ennél is nagyobb fontosabb, vagy fontosabb és nagyobb dolog az, hogy ez a kiállítás igazán megmutatja azt, amit a következőkben szeretnénk taglalni. Mi azt szeretnénk az intézményben, hogy a nálunk tanuló diákok, fiatalok idővel megtalálják a saját nézőpontjaikat. Hogy ne csak azt tanulják meg, hogy hogyan kell technikailag jó képeket készíteni, hanem azt is, hogy hogyan tudnak egy képen keresztül gondolatokat közvetíteni. Hogyan vegyék észre azt, ami körülöttük történik. Legyenek kérdéseik a világról, amelyben élnek, és az őket körülvévő társadalomról, saját közösségeikről, vagy akár saját magukról. Úgy gondolom, hogy egy alkotó számára rendkívül fontos, hogy kialakuljon benne egyfajta társadalmi és szociális érzékenység. Hogy képes legyen észrevenni olyan dolgokat is, amelyek mellett talán mások egyszerűen elsült el. És nem feltétlenül ez a feladata, hogy ezekre a kérdésekre választ adjon. Néha már az is elég, ha csak képes feltenni a megfelelő kérdést. Ezért próbáljuk azt arra ösztönözni a diákjainkat, hogy figyeljenek, gondolkodjanak, legyen saját véleményük. Merjenek akár kritikusan viszonyulni ahhoz, amit maguk körül látnak, és keressék meg azt a módot, ahogyan mindezt a fotográfia nyelvén meg tudják fogalmazni és tudják közvetíteni. Számunkra ezért egy alkotói folyamat nem feltétlenül azzal kezdődik, hogy mit fényképezzünk le, vagy hogyan fényképezzük le azt, hanem sokkal inkább azt, hogy mit szeretnénk elmondani. Mi foglalkoztatja őket? Milyen kérdést szeretnének feltenni ezzel kapcsolatban? Ezután következik az a fontos kérdés, hogy hogyan tudom ezt a lehető legjobban megmutatni. Itt válik igazán fontossá a technikai tudás. A fotográfiában ugyanis ma már rendkívül sokféle lehetőség áll egy alkotó rendelkezésére. A mi képzésünkben pedig igyekszünk ebből minél többet megmutatni diákjaink számára. Dolgoznak fényképezőgéppel, digitális fényképezőgéppel, de ugyan találkoznak az analóg fotográfiával is. Használják a cianotípiát és különböző alternatív fotográfiai eljárásokat, kísérleteznek hosszú expozícióval, mozgással, fénnyel és különböző képi beavatkozással és roncsolásokkal is. Ez számunkra különösen fontos része a képzésnek. Ma, amikor mindenki zsebében ott van egy telefon, amivel bármely pillanatban technikailag jó minőségű képet készíthet, még fontosabb megérteni a fotográfia, ennél sokkal többet jelent. Nem az eszköz teszi érdekessé a képet, és nem attól lesz érdekesebb egy munka, hogy analóg filmben, digitális fényképezővel vagy egy 19. századi eljárás használva készült el. A kérdés mindig az, hogy miért éppen azt az eszközt választotta az alkotó. Ha egy gondolatot, cianotípia, sajátos képi világa tudna legjobban közvetíteni, akkor azt használják. Ha a filmen létrejövő kép karaktere szükséges ahhoz, akkor az analóg technikához nyúljanak. Ha hosszú expozícióval mutatják meg az időt vagy a mozgást, akkor az válik az alkotás részévé. Ha pedig a digitális fotográfia adja meg azt a pontosságot vagy szabadságot, amelyre szükségük van, akkor azt választják. Vagyis azt szeretnék, hogy a diák nem azért használjon egy technikát, mert látványos és érdekes, hanem azért, mert az adott gondolathoz az a megfelelő vizuális nyelv. Számomra nem a technika a végcél. A technika a gondolat eszköze. És ha végignézünk ezen a kiállításon, szerintem ezt szépen láthatjuk. Különösen érdekes az, számomra is, hogy miközben négy különböző évfolyam is már a végzett diákjai munkáért kerültek egymás mellé, sok esetben egyáltalán nem az életkor határozza meg az alkotás erejét vagy mondani valóját. Egy fiatal diák is képes olyan kérdést feltenni, amely mellett nem lehet egyszerűen elmenni, és technikailag egyszerűnek tűnő kép mögött is lehet egy nagyon erős gondolat. Most látható alkotások között vannak személyesebb munkák, kísérletek, vagy olyan képek, amelyek körül a körülöttünk lévő világra reflektálnak, és vannak kifejezetten erős társadalmi kritikai megközelítések is. Nem biztos, hogy minden kép mindenkinek ugyanazt jelenti természetesen, és ennek így is kell lennie. Sőt, talán akkor működik igazán egy alkotás, hogyha nem mond el mindent helyettünk. Ha megállít egy pillanatra bennünket, a kérdés egy maga után. Ha vitatkozunk vele, vagy egyszerűen csak azon kapjuk magunkat, hogy egy kicsit távolabb állunk tőle, mint ezt eredetileg elterveztük. Azt gondolom, hogy nekünk oktatóként ebben a világban a legnagyobb a felelősségünk. Meg kell adnunk a diákoknak azt a szakmai és technikai tudást, amely segítségével magas színvonalon meg tudják valósítani az elképzeléseiket. Meg kell mutatnunk nekik a lehetőségeket, a fotográfia múltját, jelenét, az analóg és digitális technológiát, a különböző eljárásokat. De közben nem nekünk kell megoldani és megmondani azt, hogy mit gondoljanak. Azt szeretnék, hogy a saját kérdéseiket ők tegyék fel, a saját válaszaikat pedig ők keressék meg, és idővel a saját útjukat is megtalálják. Talán arra vagyok a legbüszkébb, hogy mindez megvalósult ebben a kiállításban. Nem mindenki tökéletes, de nem is ez a cél. A cél az, hogy ezekben a munkákban már ott vannak a gondolatok, kérdések, kísérletek és egyéni látásmódok, amelyekből később egy saját alkotói nyelv is kialakulhat. Szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, akik lehetővé tették, hogy ezek itt most megjelenjenek ebben a térben, ebben a kiállításban, és önök is találkoztassanak vele. Köszönjük a Csabonyindja Kulturális Központnak az együttműködést és a lehetőséget, valamint a Fajó János Alkotóház valamennyi kollégájának a segítséget, akik munkájukkal segítették létrehozni ezt a kiállítást. Külön köszönném megköszönni barátomnak, kollégámnak, Imre Györgynek, a fotófesztiválnak álmodójának, hogy létrehozta ezt a kezdeményezést, és teret biztosít a fotográfiának, valamint annak, hogy a fiatal alkotók munkája is közönség elé kerülhessen. És természetesen köszönöm a diákjaimnak és azoknak a diákoknak a munkákat, akik ide kiállítottak és a gondolataikat és a kísérletezésüket fölvállalva megmutattak nekünk ma valamit. Minden alkotónak gratulálok, és ezzel köszönöm szépen, megnyitom a kiállítást.
5: Köszönöm szépen! Ezen a kiállításunk megnyílt. Köszönjük szépen Imre Györgynek a kiállítás megszervezését és megálmodását, illetve valamennyi vendégünk részvételét. Szeretném felhívni figyelmüket további kiállításainkra itt az intézmény kiállító tereiben. Augusztus 29-én, azaz holnap a 43. MAFOSZ szalon kiállítás megnyitójára és diákadó ünnepségére, mely a Panoráma teremben kerül megrendezésre 14 órától, valamint a Békés Csabai Fotófesztivál további kiállításaira. Kellemes időtöltést kívánok mindenkinek!
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Juresek Vanda dietetikus járt nemrégiben a Körös Hírcentrum stúdiójában. A szakemberrel számos témáról beszélgettünk, és megkértük többek között arra is, hogy mondjon néhány általános tanácsot, amelyet mindenkinek érdemes megfogadni.
5: Mi az a tanács, amit ugyanígy általánosan el tudnám mondani, főleg ugye étrendre, vagy tehát élelmiszerekre, hogy mi az, amit azért a mai ismereteiddel azt mondaná, hogy mindenkinek jó lenne kikerülni. Igen, a péksütiket említettük, hogy talán azok nem a legszerencsésebbek, de hogy azért, amit úgy tényleg jó lenne kiiktatni az étrendünkből.
6: Nem betörő benne azt mondani, hogy mi az, amit együnk, de az ultrafeldolgozott élelmiszerek ugye a péksütemények, a napraforgó olaj, amit én mindenkinek rögtön mondok, hogy inkább akkor valami sertészsír, mangalicazsír, kacsazsír.
5: Természetesebb verzió.
6: Igen, csak ne napraforgó olaj legyen. A különböző gyors éttermi ételek, a félkész kész termékek, ezek a konzerves ételek, tehát minél frissebb, minél szezonálisabb, minél természethez közelibb álló egy étel, annál jobb. És annál több tápanyagot is fog tartalmazni. És azért is jó, hogyha magunknak készítjük el, elmegyünk a boltba, megveszük az alapanyagokat, és magunknak meg elkészítjük, még hogyha nem tudom, havi egyszer úgy adódik, hogy el kell mennünk valahova beülni, enni, akkor természetesen az rendben van, de egyébként inkább magunknak készítsük el otthon.
5: Meg egyébként szerintem étteremben is találhatunk olyan élelmiszert, ami kiesik ebből a kategóriából, és nem ártunk vele magunknak.
6: Persze, ott inkább azzal van a probléma, hogy ugye nem tudjuk, hogy milyen olajból készült, vagy milyen olajban
5: sütötték.
6: Mirelit volt-e,
5: vagy nem?
6: Általában például, hogyha krumplit teszünk, akkor az mirelit, de vannak azért olyan helyek, ahol nem mirelit, az attól függ, hogy hova megyünk, nyilván egy gyors étterembe ott semmi nem lesz friss, meg szezonális alapanyag, de akár hogy egy étterembe elmegyünk, ott azért ki lehet fogni minőségipeket.
5: A sportra milyen irányelveket szoktál ajánlani, hogy mi az, amit a klienseknek érdemes megfogadni, betartani?
6: Hát én nekem az első, amit el szoktam mondani, az sétáljunk legalább egy órát napi szinten.
5: Ó, naponta? Azért az?
6: Vagy jó. A 10 000 lépés, hogy kinek hogy tetszik.
5: Persze.
6: Ez természetesen könnyebb, hogyha van az embernek egy kutyája, vagy van gyermeke is, akkor elmegy vele.
5: Van cél, igen.
6: Cél, igen, mert magunkat azért nehezebb rávenni, vagy esetleg a párunkat ráveszünk, hogy menjünk sétálni, de az is mindig nehezebb. Vagy az, hogy otthon tornázunk, vagy ha valaki nem szeret közösségbe menni. Ha valaki szeret közösségbe menni, akkor akár egy aerobik órára, vagy egy konditerembe elmenni, de énnek szerintem a legegyszerűbb, hogyha YouTube-on beteszünk valamit, és akkor elkezdünk rá akár ugrálni. Vagy azt is lehet, hogy betesszük a zenét, amit szeretünk éppen, és akkor arra elkezdünk ugrálni. Vagy akár táncolni is lehet otthon magunk szórakoztatására. Vagy akár biciklizni, akár görkorcsolyázni, ki mit szeret. De akár a legegyszerűbb az, hogy filmet nézni. Mindenki szeret, tévét nézni, mindenki szeret, és akkor egy szobabiciklit, akár vagy egy ellipszist, és akkor ott előtte úgy eltelik az idő pikpak, hogy észre se vettük, hogy egy órát bicikliztünk, vagy mozogtunk.
5: De egyébként tehát séta közben a podcastet hallgatni is hasonlóan.
6: Teljesen jó.
5: Legalább úgy azt is meghallgatjuk, amire kíváncsiak vagyunk, és ugyanúgy telik az idő.
6: Igen. Ez mindig jó, de akár tényleg ez a szobabicikli is lehet, nem muszáj sorozatokat nézni, vagy filmeket, podcastet is lehet nyugodtan. Ezt most csak úgy mondtam, ezt a filmnézést.
5: Azt említetted, ugye, hogy a gyerekekkel nagyon szeretnél foglalkozni, és hogy ez talán el is indult. Milyen ilyesmi jellegű, ilyen kicsit egészségnevelő terveid vannak még a jövőre nézve? Miket szeretnél még megvalósítani?
6: Hát a gyerekek mellett ugye a szülők, ami fontos, mert ott tényleg nem is a gyerekekkel tudom felvenni a kapcsolatot, hanem inkább a szülőkkel. De így nagyon sokszor látom azt, leginkább akik felkeresnek, hogy inzulin rezisztencia, hormonális problémák, amik egyébként egy apró kicsi odafigyeléssel, vagy egy egészségtudatosabb élettel kikerülhetőbb lehetne, vagy tényleg akár egy reggeli cserével, vagy egy...
5: Igen, megelőzni sokkal könnyebb, mint kezelni. Igen.
6: És én nagyon szeretnék ilyen különböző egészségmegőrző programokat
5: akár város szinten, mert még mindig azt látom, hogy lehet, hogy vidéken, de szerintem mindenhol fogékonyak rájuk az emberek, hogy részt vegyenek egy ilyenen, akár egy testösszetételméréssel, tanácsadással, különböző egészségtudatos előadásokkal összekapcsolva, ahol picit haza tudnak belőle vinni olyan általánosságokat, amiket tényleg be tudnak iktatni maguknak. Tehát inkább nagyon fontos ez a gyermekeknek a szülei, hogy hogyan neveljék a gyerekeket, mit lássanak otthon, de így maga, így tényleg így, konkrétan az egész társadalom érdekel, hogy tényleg ilyen egészségmegőrző programokat szervezni, akár előadásokkal, testösszetételméréssel, különböző sportprogramokkal, amiket ki tudnak próbálni ilyen komplexen. Ezek ilyen, nem tudom, szívem csücskei, vagy ahogy mondjam.
6: Van-e még olyan képzés esetleg, amit szeretnél megcsinálni, elsajátítani, nem tartani, hanem te magadat? Ugye talán ezt a holisztikus szemléletet beszéltük, hogy abba az irányba nagyon szeretnél elmenni. Ugye ebben látod a saját magad fejlődési jövőjét?
5: Hát most már kis ideje természetgyógyász is vagyok. Ott elkezdtem a fülakupunktúrát, ott nagyon sok olyan dolgot látok, megtapasztalok magamon is, meg így, akiket így megszurkáltam, úgymond, hogy mi hangzik. Amilyen hirtelen változás, azt nagyon szeretem. Amit tényleg rögtön első szúrás után érez az ember, hogy sokkal nyugodtabb, jobban alszik utána. Volt olyan, akinek a laborja is jobb lett. A fülakupunktúra, amit nagyon szeretek csinálni természetgyógyászaton belül, de ott vannak a különböző gyógynövények, a reflexológia, a talpmasszázs, a kézmasszázs. Még ilyen ajurvédikus testmasszást is szoktam csinálni, ami ilyen méregtelenítő, a nyirok rendszert indítja be, ugye, meg mellette lazító is, tehát az is ilyen stressz csökkentő, és maga ez az ajurvéda, ami még nagyon vonz. Ennek a világát szeretném a jövőben elsajátítani, tehát hogy tényleg így holisztikusan, így komplexen az egész embert nézve, annyira különböző tisztító kúrák vannak benne, tehát ilyen nagyon szép és nagyon, tehát nagyon csodákat végeznek vele, hogy most így ez az irány. Nagyon szeretem a táplálkozást, de úgy látom, hogy az kevés ahhoz, hogy minél jobban meg teljes körülben tudja segíteni valakinek, így most lehet ezt így mondani, hogy 10 év után talán ezt látom, hogy tényleg úgy kell megfogni az embert, hogy egyénként és komplexként, hogy kell az étrenden változtatni, de mellette még nagyon sok apró dolog van, amivel akár a hangulatát lehet javítani, akár a szorongásos állapotát lehet javítani, és amiatt egy jobb életminőséget elérni, és ez a természetgyógyászat, meg ez az ájurvéde, ez pont ilyen, hogy ilyen komplexen segít az embernek. Tényleg a nyirok rendszer felfrissítése, már az is egy, vagy a méregtelenítés, hogy annyira jobban érzi magát az ember, hogy ilyen, ezek ilyen hihetetlen dolgok, de mégis olyan jók. Amikor így jön a visszajelzés, vagy érzi magán az ember, akkor ez az a terület, ami most így nagyon érdekel, és amiben szeretnék elmenni. Aztán a jövő még ki tudja, hogy mit hoz, ezt is csak ilyen hirtelen hoztam.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Békés Csabai ifjúsági évindítót szervezett a közelmúltban a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány. Az esemény már komoly hagyományokkal rendelkezik, célja az ifjúsággal foglalkozó különböző szervezetek összefogása és összehozása a diákság képviselőivel. A részletekről Zsótér Máriát, az alapítvány elnökét kérdeztük.
5: Ifjúsági évindító? Talán ez lehet a címe a mai rendezvénynek. Mire várjátok a fiatalokat, képviselőket?
6: A Békés Csabán fiatalokkal foglalkozó intézmények, szervezetek képviselőit várjuk. Ők a felnőtt korosztály, és várjuk a fiatalokat, magukat, a fiatalok képviselőit, ifjúsági szervezetek, ifjúsági közösségek és a garabonziás napokon induló diákpolgármester jelöltek és kampánystábok képviselőit várjuk ide. A mai nap célja az, hogy közösen vágjunk neki ennek az új tanévnek, ismerkedjünk egymással, nem minden szereplő ismeri a másikat, így a sokféle szervezet, sokféle közösség képviselője most össze tud találkozni. Lesz egy olyan program része is ennek a mai délutánnak, ami kifejezetten erről fog szólni, interaktív módon, nem az egyszerű bemutatkozásról, hogy ki honnan melyik szervezettől jött, hanem Karácsony Zsolt mentálhigiénész szakember által egy kicsit lazábban fogunk egymással ismerkedni, utána pedig a hatályos ifjúsági koncepció és cselekvési terv mentén haladunk majd, és megnézzük azt, hogy hogyan indult el az ifjúsági koncepció, hogyan valósulnak meg az abban lefektetett célok, megnézzük, hogy a cselekvési tervhez milyen aktív, aktuális projektek kapcsolódnak, és beszélgetünk és találkozunk.
5: Mennyire van hagyománya már ennek a programnak? Ugye nyilván itt az ifjúsági koncepció az új, az most fog elindulni, de magának a rendezvénynek vannak hagyományai?
6: Igen, elég régóta, tehát már 11 éve tartjuk ezt a városban. 2015-ben volt az első ifjúsági évindító, és azóta mindig így, hát nem augusztus végén, de most a Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság biztonságos bulizás pályázata apropó most augusztus végén hívtuk össze ezt a találkozót. Általában szeptemberben a garabonciás napok előtt, a nagy tanévkezdési hajrában mi is kapcsolódunk ehhez a hajrához. Talán most abból a szempontból jobb ez az augusztus, hogy még mindenki előtte van a nagy-nagy hajrának, és talán jobb kedvel és több információt tudunk nekik majd adni ehhez a tanévkezdéshez.
5: Viszont akkor már, mivel 11 éves hagyományai vannak, el tudod mondani, hogy mik a tapasztalatok általában? Hogyan zártok egy-egy ilyen rendezvényt? Megindul a kommunikáció, ad ötleteket? Mik a tapasztalatok?
6: Igen, tehát, hogy nem csinálnánk, ha nem adna ötletet.
5: Vagy nem ilyen formában,
6: igen. Nem egy hagyományos konferencia jellegű találkozóról van szó. Sokkal inkább adunk lehetőséget az egymáshoz való kapcsolódásra, projektek összetalálkozására és szervezetek összetalálkozására. Az is a célunk ezzel a programmal, így tanévkezdés elején, hogy a sok-sok szervezet által megvalósuló sok-sok programról információt kapjanak a résztvevők, és akár csatlakozzanak is egymáshoz, akár a program előkészítési szakaszában, vagy már a megvalósulási szakaszában, vagy egyszerűen csak résztvevőként ott tudjanak lenni majd a másik programján. Ezáltal is lehetővé téve azt, hogy minél inkább hálózatban működjön Békés Csabán az ifjúsági munka.
5: És akkor talán mondhatjuk, hogy lesz egy ilyen protokolláris napja a napnak, viszont készültek más jellegű eseménnyel is. Gyanítom, az már inkább a fiataloknak fog szólni. Mi lesz még itt délután este?
6: Igen, a Tiszta Fejjel Szabadon mindenmentes mini ifjúsági, hát mi fesztiválnak neveztük el, de lényegében egy piknikről van szó a Körösök Völgye Látogatóközpont udvarán. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság biztonságos bulizás pályázatának az egyik nyerteseként valósítjuk meg ezt a programot, a 12-19 éves korosztályt szólítjuk meg, de reméljük azt, hogy akik a játszótéren megfordulnak délután, vagy csak erre bicikliznek, betérnek majd hozzánk, megkóstolhatják a Ligeti Ifjúsági Tér híres gofriát, találkozhatnak olyan segítő szakemberekkel, akik önkéntesként délután csatlakoznak hozzánk, és velük lehet beszélgetni olyan témákról, amelyek tulajdonképpen arról szólnak, hogy hogyan érezhetjük jól magunkat, mindenfajta káros szenvedélytől mentesen is, bár mi azt valljuk, hogy a gofrink az függőséget okoz, de ennyi baj legyen. Szóval jöjjenek el, nézzék meg, ez a célunk, és beszélgessünk egymással, kapcsolódjunk, legyünk csendben, lazán, készüljünk együtt a tanévre, és egy kicsit engedjünk le itt a nagy rohanásban.
4: Az évindítót követően alkohol és mindenmentes ifjúsági minifesztivált is rendeztek a Széchenyi Ligetben, Tiszta fejjel, szabadon elnevezéssel. Az alapítvány által szervezett esemény a Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság biztonságos bulizás elnevezésű bűnmegelőzési programjához kapcsolódott. A rendezvény elsősorban a 14-19 éves korosztályt célozta meg, akiknek közösségi programokkal, gofrisütéssel és diákfilmmel készültek a szervezők. Bátkai Miklós, címzetes rendőr alezred, a bűnmegelőzési osztály kiemelt főelőadója kiemelte, hogy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával megvalósult kezdeményezés a drogprevenció és a kiberbiztonság témáját kívánja élményszerűen feldolgozni.
0: A rendőrség is csatlakozik egy pályázaton keresztül itt az ifjúsági fesztiválhoz a Békés Csabai Ligetben. Mesélj kérlek, mit lehet erről tudni?
2: A Békés Megyei Rendőrfőkapitányság pályázatot nyújtott be a belügyminisztérium a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsához, aki támogatásáról biztosította a projektet. A projekt keretében biztonságos bulizás címmel felhívást tettünk közzé a 14-19 éves korosztály számára alkoholmentes rendezvény megvalósítására a Békés Csabai Diák önkormányzat bevonásával. A felhívás célja az alternatív, biztonságos, alkoholmentes szórakozási lehetőség biztosítása és népszerűsítése, valamint a kiberbiztonság, az ifjúságvédelem és a drogmegelőzés témájának kreatív, élményszerű feldolgozása.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: még több.
1: Start Rádió.
0: Start Rádió.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. A mai adásban a következő témákról esett szó. Kis Gábor DJ lemezlovas volt a Körös Hírcentrum stúdiójának vendége a napokban. Kérdeztük a pályája kezdetéről, arra merre zenélt, miket tapasztalt az elmúlt években. Emlékkockák címmel nyílt meg a Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum fotográfus tanulóinak kiállítása a Csaba Gyöngye Kulturális Központban. A Békéscsabai Fotófesztivál részeként megvalósuló tárlatot Pozojevics Miklós fotográfus oktató nyitotta meg. Az intézmény kiemelt célja, hogy a diákok az iskolai feladatokon túl nyilvános bemutatkozási lehetőségekhez is jussanak. Jurasek Vanda dietetikus járt nemrégiben a Körös Hírcentrum stúdiójában. A szakemberrel számos témáról beszélgettünk, és megkértük többek között arra is, hogy mondjon néhány általános tanácsot, amelyet mindenkinek érdemes megfogadni. Békéscsabai ifjúsági évindítót szervezett a közelmúltban a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány. Az esemény már komoly hagyományokkal rendelkezik, célja az ifjúsággal foglalkozó különböző szervezetek összefogása és összehozása a diákság képviselőivel. A részletekről Zsótér Máriát, az alapítvány elnökét kérdeztük. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
5: Start Rádió.
6: Sok zene, és még több.
7: Start Rádió.
6: Magyar óra.
8: Magyar óra.
1: Start Rádió.
3: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Jól érzem magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett egy szerető.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

everyone.

szívemen is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: Európai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió mindennap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 31-e hétfő, déli 12 óra van. Teltházas operagálával búcsúzott a nyártól a szimfonikus zenekar. Stabil költségvetésről és korlátokról is beszámolt Sarkad polgármestere. Mobil pumpapálya várja a fiatalokat az Erzsébet ligetben. Figyelmesség a kosárpályán, már is mondom a részleteket. Hagyományos nyárbúcsúztató koncerttel várta a közönségét vasárnap este a Békés megyei szimfonikus zenekar. A szabadtéri hangverseny ezúttal az opera irodalom legszebb darabjaiból kínált válogatást, és a Szent István téren gyakorlatilag ki lehetett volna tenni a megtelt táblát. Az 1959 óta működő együttes évtizedek óta meghatározó szereplője a térség kulturális életének. A zenekarban lelkes, felkészült muzsikusok dolgoznak azon, hogy évről évre különleges élményekkel ajándékozzák meg a közönséget. Rázga Áron karmester számára a vokális zene és a zenekari munka természetes módon kapcsolódik. Mint mondta, már 10 éves korától foglalkozik énekesekkel és konzervatóriumi évei alatt is rendszeresen kísért operát. Úgy fogalmazott, énekelni nem tud olyan jól, de az énekesek kíséretét mindig különösen szerette. Andrész Ferenc baszbariton kiemelte, hogy számára mindig különleges érzés szimfonikus zenekarral együtt énekelni. Hozzátette, hogy a Békés megyei szimfonikus zenekarral ezúttal is öröm volt a közös munka. A próbák kezdetére az együttes már rendkívül felkészült állapotban érkezett, így a közös munka főként a finom hangolásról szólt. A zongorás próbák után karmesterrel együtt dolgoztak a tempókon, a dinamikán és az előadás karakterén. Takács Lilla szoprán szintén arról beszélt, hogy számára